0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermej.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ne felejtsük, ezen a nyáron 2 órás a Live Mix. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, minden nap, vagyis hétvégén is 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig kiválság műsor, és mivel hogy hétvége van, ezért a mai napon Kuki lesz a lemezjátszók mögött, utána pedig ő teljesíti a kéréseket. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül pörögnek, most egy picivel, 2:30 előtt Alex Kenji igazi nyári favoritját választottam, ez a Bumble, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és újonc debütált a Billboard 200 élén. Gracie Abrams pályafutása során először került az amerikai albumista élére, a legújabb nagy lemeze viszont egyértelműen oda repítette a kép, viszont szerette vele ismerkedni. A radio1.hu-n írunk róla részletesebben, érdemes. Ahogy érdemes figyelni a következő kedvencre is, mert hogy az egyik legújabbat hozom Raytől, ez a Where Is My Husband itt a rádió 1-je.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A legjobbak a következő órára is bekészít, csak mondom, közben pedig mindjárt 3 óra. Hozom például majd a Swiss Disco újdonságát, készülök Jennifer Lopez és David Guetta párosával, sőt Ed Sheerannel is. A kezdésen pedig a Hearst dalával Purple Disco Machine indít mindjárt. Ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, amit mindjárt hozok a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen

0: talajon, kavicson, fűvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni, teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lúdtalp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladatsorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lúdtalp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott, a gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lúdtalpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója az első és az ötödik láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lúdtalp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelenti, a hosszanti és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 izületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van, befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A lúdtalp népbetegség, a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet a lúdtalpból eredően.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra is elmúlt egy picivel, reggel 8 órától természetesen ma is jönnek Balázsik, majd a Balázsik Weekenddel, addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket, most például a Fastboytól a Good Life-ot indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na ezt most hallgassuk egy picit. Hát szerintem egy szenzációs dal, amit a Switch Disco-nak, Rehab-nek és a Rádió 1 születésnapi fesztivál idei egyik sztárfellépényének Sam Feldnek köszönhetünk. A legújabb közös projektből a Sleep Tonight, amit indítok. Óriási a dal ezen a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és mi lehet abból, hogy a két szupersztár összeáll és készít egy közös dalt? Hát igen, azért ennél a dalnál nem kellett sokat agyalni, hogy vajon ez be fog-e jönni a világnak. Mert hogy bejött, amikor Jennifer Lopez és David Guetta bejelentette a munkát, és nagyon bejött akkor is, amikor először meghallgattuk a dalt. Ez a Save Me Tonight, az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, fontos, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig Lói újdonsága és Szemfeld vadi új slágere mellett mindjárt a kezdésben Bibi Rexa és a Faithless dal. Ez a New Religion, amivel a következő zenei órát indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűsége alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túlbecsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás picivel 4 óra után járunk, én pedig egy német tehetséget választottam, Loit, akit azért is nagyon lehet kedvelni, mert hogy ez azért nem az első nagy slágere, nagy sikere, de még mindig ugyanaz, aki szerény, természetes, egyébként nagyon cuki német csaj, aki nagyon tehetséges is. Ez a legújabb igazi mai sláger tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, amit indítok.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Csak igazi mai sláger megy. Johnny Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongóit a San Diego-i Comic-Conon. Ugye egy klasszikus rendezvény, amire mindig a legnagyobb sztárok is elmennek valami nagyon meglepőben. Hát Johnny Depp ezt választotta, hogy hogyan festett. A Radio 1.hu-n meg lehet nézni. Ő pedig Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, melyik köztük pedig most egy újdonságot választottam a hazai kedvenc után, méghozzá Sam Feltől, aki nagyon fiatalon megmutatta, hogy ő amúgy tényleg ért a pénzhez. Egyfelől a nyarakat gyerekkora óta végig dolgozta, az első vállalkozását 13 évesen alapította, utána, amikor a zenével pedig elkezdett foglalkozni, úgy gondolta, hogy kellene egy saját kiadó, és hát azt is megcsinálta, és az is sikeres. Ez meg az aktuális igazi mai sláger, Sam Feltnek, Rosalindnal, a Heart Like M.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Még mindig nagy szükség van a véradókra az országban. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Továbbra is szükség van a véradókra. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt a napokban tett közzé felhívást, melyben véradásra kérte a lakosságot a betegellátás biztonsága érdekében. Most azt jelezték, sok önkéntes jelentkezett, így javult a helyzet. A jelenlegi vérkészlet bíztató, de szükség van a további donorokra is. Az aktuális baranyai véradási helyszínekről és időpontokról a véradás.hu, illetve az obs.hu oldalon lehet tájékozódni. Augusztusban sem szünetelnek az adóhatósági ellenőrzések. A NAV baranyai munkatársai kedden Orfűn a Dollár utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik, csütörtökön pedig Pécset dolgoznak majd. Ezúttal a Bajcsy-Zsilinszky utcában keresik fel a ruházati boltokat és informatikai üzleteket. Folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Kezdődik a parlagfű szezon. Július végén már országszerte megjelennek a parlagfű pollenjei a levegőben, figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Hozzátéve, hogy a legérzékenyebbeknél már ezekben a napokban megjelenhetnek a tünetek. Az allergiásoknak így érdemes mielőbb megkezdeniük a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultálni orvosukkal. Kétszer elhalasztották, ezen a hétvégén azonban megrendezik a Balaton átúszást. A szervezők azt közölték, az úszók szombaton Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a vállalt távot. Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak, ahol az úszók pihenhetnek, vizet és szőlőcukrot kaphatnak. Útkarbantartási munkákat végez a Magyar Közút az M60-as autópálya Pécshez közeli szakaszán. A Búj felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Építési munkák zajlanak a Mohácsi összekötő úton is. A város határában emiatt útszűkületre kell számítani. Új Mohácson a Malomvölgyi út papkerdülő és a Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek, útszűkület van érvényben. Építési munkák miatt a Köblényi bekötő úton útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a napos idő, csak kevés helyen jelennek meg gomoly vagy fátyol felhők az égen. Csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 38 fok közelében alakul majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakult.

0: alakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lúd-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladat sorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lúd-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott. A gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lúd-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója, az első és az 5. láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lúd-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelenti, a hosszanté és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 izületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van, befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A lúd-talp népbetegség, a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet, a lúd-talpból eredően.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 5 óra után 11 perccel szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 1-e van, egy új hónapot indítottunk, és a Boglárkák a névnaposok. Hát sok boldogságot neki. Nem dumálok ebben az órában se feleslegesen. Olyan nagy kedvencekkel készülünk, mint Lói Gertláki, Ed Sheeran, Bad Habits, vagy éppen most Lady Gaga és az Abrakadabra. Ezt indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a hőség folytatódik ma 36-38 fok, amire készülni kell, amihez nagyon mindenképpen ajánlok egy csomó folyadékot, a lehető legtöbb pihenést és persze a legjobb igazi mai slágereket. A hírek után Aaron Csupa és Simon Albatross, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűség alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túlbecsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron szerintem nagyon sokan választották, vagy választják Olaszországot kicsit kikapcsolódni, pihenni, olasz életérzés milyen jó is az. Viszont aki most nem tud eljutni, azoknak itt egy hamisítatlan olasz hangulat is. Mindemellé a nyár egyik legnagyobb slágere. A pizzai DJ-től, Alex Kenji-től ez a Bambolé itt a rádió egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta a hőség miatt. Folytatódik ma is a napos, meleg nyári idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Eredményes pályázatokról számolt be közösségi oldalán 70 hely önkormányzata. A község számára két fontos fejlesztés valósulhat meg a Magyar Falu program támogatásával. Az Ady Endre utca burkolata már kritikus állapotban van. Ez hamarosan megváltozhat. A település ugyanis több, mint 37,5 millió forintot nyert a felújításra. Aktuálissá vált a falu gondnoki jármű cseréje is. A falubusz életkora ugyanis meghaladta a 10 évet. Az új jármű beszerzésére 18 millió forint érkezik a 70 helyi önkormányzathoz. A kánikula miatt a Magyar Posta megelőző intézkedéseket hozott munkatársai védelme érdekében. Augusztus 4-éig az extrém meleg miatt a kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyivel legkésőbb délelőtt 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A klímával nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében szintén augusztus 4-éig délben bezárják. Baranyában Hidas, Pécshird, Beremend, Láncsók, Mágocs, Mecseknádasd, Nagykozár, Somberek és Szászvár postáját érinti az intézkedés. Vasárnap rendezik a 14. Orfűfit Pécsi tó átúszás és körbeúszást. A résztvevők két táv közül választhatnak. A körbeúszás délelőtt 9:30-kor indul a jurtatábortól, míg az átúszás rajtja délelőtt 10 órakor lesz a Szomjas Vándornál. A hétvégén a sporttáborban az Open Orfű programjai is várják a látogatókat, zenés fellépőkkel, családi és gyermekprogramokkal, illetve sportbemutatókkal. Útkarbantartási munkákat végez a Magyar Közút az M60-as autópálya Pécshez közeli szakaszán. A Búj felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Építési munkák zajlanak a Mohácsi összekötő úton is. A város határában emiatt útszűkületre kell számítani. Új Mohácson a Malomvölgyi út papkerdülő és a Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek, útszűkület van érvényben. Építési munkák miatt a Köblényi bekötő úton útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a napos idő, csak kevés helyen jelennek meg gomoly vagy fátyol felhők az égen. Csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 38 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Nagyon meleg hétvége, amire készülünk is. Hát egy igazi augusztusi hétvége, hiszen augusztus 1-e van. Egyébként 6 óra után járunk, 8 perccel a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Ray Dalton és a Blood Runnin' egy szenzációs dalt választottam a kezdésbe, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fejlesztésekre készülnek Abaligeten. Szinte zavartalan lesz ma is a napsütés. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Sikeresen pályázott Abaliget önkormányzata a Magyar Falu programban. A település több mint 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el önkormányzati ingatlanok fejlesztésére. A tanácsadó az önkormányzat épületében található régi önkormányzati bérlakás helyére költözik. A helységet fel is újítják. Emellett elkészül az épület udvari homlokzatának felújítása is. A körzet Abaliget mellett Husztót, Kovács Szénája és Orfű védőnői ellátását is biztosítja. A kivitelezés várhatóan ősszel kezdődik. Augusztus 1-én újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Ezen a hétvégén a MÁV Retro Weekendet tart, így a Zobák Express egy 424-es gőzmozdonnyal érkezik majd a városba, várhatóan szombaton kora délután. A hétvégén retro buszok is járnak majd Komló és Kaposvár között. Fontos tudni, hogy a vasúti személyszállítás újraindulásával változik a buszmenetrend is. Komló és Dombóvár térségében több járat is megszűnik. A részletekről a Volánbusz oldalán lehet tájékozódni. Továbbra is szükség van a véradókra. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt a napokban tett közzé felhívást, melyben véradásra kérte a lakosságot a betegellátás biztonsága érdekében. Most azt jelezték, sok önkéntes jelentkezett, így javult a helyzet. A jelenlegi vérkészlet bíztató, de szükség van a további donorokra is. Az aktuális baranyai véradási helyszínekről és időpontokról a véradás.hu, illetve az ovs.hu oldalon lehet tájékozódni. A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-os úton Hird térségében. A helyszínen útszűkület van érvényben. Továbbra is dolgoznak Komlón a Szilvási útvásárcsarnok feletti szakaszának helyreállításán. A buszok már újra tudnak közlekedni, az autósoknak kerülniük kell. Építési munkák miatt egy szakaszon csak félpálya járható a Villány Újpetre összekötő úton. Nagyharsánynál szintén útépítés zajlik. A helyszínen útszűkület van érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a napos idő, csak kevés helyen jelennek meg gomoly vagy fátyol felhők az égen. Csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 38 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cigala pedig óriási menetben van, tegnap Lengyelországban zenélt, ma Angliában fog, jövő héten pedig Prágában, most meg itt a Rádió 1-en. Az igazi mai sláger Cigalától a Riptide, amit már is indítok.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger, mert továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás egészen keddig. Nagyon vigyázzunk egymásra, figyeljünk a rokonokra, a barátokra, a családtagokra, vagy csak akár a szomszédokra is. Figyeljük egymásra, ez a lényeg, és ígyunk rengeteg folyadékot, meg mellé élvezzük az igazi mai slágereket, ha lehet akkor a hűvösből. Most Ed Sheeran és a Camera Siri remixében, amit indítok.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszaka. Napközben akár 38 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön elindult a felsőoktatási pótfelvételi, amelynek során azok jelentkezhetnek a szeptemberben induló képzésekre, akiket az általános eljárásban sehová nem vettek fel, vagy nem is adtak bejelentkezést. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint idén több mint 40 intézmény hirdetett meg képzéseket a pótfelvételiben. A jelentkezők egy helyet jelölhetnek meg az e-felvételiben augusztus 7-éig. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Augusztusban sem szünetelnek az adóhatósági ellenőrzések. A NAV baranyai munkatársai kedden Orfűn a Dollár utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik, csütörtökön pedig Pécset dolgoznak majd. Ezúttal a Bajcsy-Zsilinszky utcában keresik fel a ruházati boltokat és informatikai üzleteket. Folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Nem szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohácsi Komp péntektől. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Azt közölte, az érintett járművek vezetőinek más megoldást kell választaniuk az átkeléshez. Kerülni lehet például a legközelebbi Duna hidakon, Baján vagy a horvátországi Kiskőszegnél. A korlátozást csak akkor oldják fel, ha a Duna vízállása ezt lehetővé teszi. Kétszer elhalasztották ezen a hétvégén.

0: Ausztriában megrendezik a Balaton átúszást. A szervezők azt közölték, az úszók szombaton Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a vállalt távot. Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak, ahol az úszók pihenhetnek, vizet és szőlőcukrot kaphatnak. A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódnak a csomópont építési munkák a 6-os úton Hird térségében. A helyszínen útszűkület van érvényben. Továbbra is dolgoznak Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszának helyreállításán. A buszok már újra tudnak közlekedni, az autósoknak kerülniük kell. Építési munkák miatt egy szakaszon csak félpálya járható a villány Újpetre összekötő úton. Nagyharsánynál szintén útépítés zajlik. A helyszínen útszűkület van érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a napos idő, csak kevés helyen jelennek meg gomoly vagy fátyol felhők az égen. Csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 38 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál élményből pedig egy picit sem adunk alá. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, igaz ez a zenékre, Sam Feld most a folytatásban, és igaz ez konkrétan a fesztiválokra, mert hogy jövő héten is lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni majd a Parádé Rememberre. Megállás nélkül játékok, és megállás nélkül igazi mai slágerek, most ahogy ígértem, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

részében a címszerepet David Johnson játsza majd, jelentették be a Marveltől, egy csomó info még ezzel kapcsolatban a Radio1.hu-n. Én pedig hozom azt az énekesnőt, aki az egyik leginkább színésznő is, amellett, hogy világsztár énekesnő. Igen, Lady Gaga, a nagy kedvenc tőle pedig a Vladimir, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta a hőség miatt. Folytatódik ma is a napos, meleg nyári idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A kánikula miatt a Magyar Posta megelőző intézkedéseket hozott munkatársai védelme érdekében. Augusztus 4-éig az extrém meleg miatt a kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyivel legkésőbb délelőtt 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A klímával nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében szintén augusztus 4-éig délben bezárják. Baranyában Hidas, Pécshird, Beremend, Lánycsók, Mágocs, Mecseknádasd, Nagykozár, Somberek és Szászvár postáját érinti az intézkedés. Országjáró útra indult a Mohács 500 vándorkiállítás. A 8 tablóból álló tárlat célja az, hogy az érdeklődőkkel megismertesse a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket, az évforduló kiemelt programjait és a mohácsi nemzeti emlékhely megújítását. A tárlat két azonos példányban készült el. Jelenleg Balatonfüreden és Egerben látható, ám a következő hónapokban sok más hazai és határon túli városba, köztük Pécsre és Mohácsra is ellátogat majd. Az év végéig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehetne a 2000 előtt kiállított, de augusztus 1-ével lejáró személyi igazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta. A módosítás szerint a könyvformátumú igazolványokkal december 31-éig továbbra is lehetne igazolni a személyazonosságot a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások esetén. Útkarbantartási munkákat végez a Magyar Közút az M60-as autópálya Pécshez közeli szakaszán. A Búj felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Építési munkák zajlanak a Mohácsi összekötő úton is. A város határában emiatt útszűkületre kell számítani. Új Mohácson a Malomvölgyi út, Papkerdőlő és a Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek, útszűkület van érvényben. Építési munkák miatt a Köblényi bekötő úton útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a napos idő, csak kevés helyen jelennek meg gomoly vagy fátyolfelhők az égen. Csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 38 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többször mondtuk, de még sokszor el is fogjuk mondani, nagyon fontos, nagy a hőség, hőségriasztás van, figyeljünk egymásra, ígyunk rengeteg folyadékot, napközben a hűvösben, stb. Tudom, van akinek a könnyökén jön ki, de tényleg nagyon fontos, oké? Okay? Az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb, nem állunk meg, Accent, Cera, Misha Miller, Don't Leave, már indítom is a rádió egyen.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Kygo jön, aki az egyik nagy álmát valóra váltotta akkor, amikor fellépetett egy olimpiai rendezvényen. Nagyon nagy idója Tiesto, aki ugye az athéni olimpia nyitóceremóniáján lépett fel első DJ-ként egyébként a történelemben, és ő is valami ilyesmit szeretett volna elérni, hát 2016-ban sikerült neki, mert hogy a Rio-i olimpia záró ceremóniáján ő volt az egyik hivatalos fellépő. Itt a Rádió 1-en pedig a One Republic-kal jön, tehát Kygo, ez a Chasing Paradise, 8-tól pedig Balázsék folytatják. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-el, és nagyon fontos, vigyázzunk a napon, óriási hőség lesz ma is, és hőségriadóban érvényben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Baligeten. Szinte zavartalan lesz ma is a napsütés. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Sikeresen pályázott a Baliget önkormányzata a Magyar Falu programban. A település több mint 10 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el önkormányzati ingatlanok fejlesztésére. A tanácsadó az önkormányzat épületében található régi önkormányzati bérlakás helyére költözik. A helységet fel is újítják. Emellett elkészül az épület udvari homlokzatának felújítása is. A körzet a Baliget mellett Husztót, Kovács Szénája és Orfű védőnői ellátását is biztosítja. A kivitelezés várhatóan ősszel kezdődik. Augusztus 1-én újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Ezen a hétvégén a MÁV Retro Weekendet tart, így a Zobák Express egy 424-es gőzmozdonnyal érkezik majd a városba, várhatóan szombaton kora délután. A hétvégén retro buszok is járnak majd Komló és Kaposvár között. Fontos tudni, hogy a vasúti személyszállítás újraindulásával változik a buszmenetrend is. Komló és Dombóvár térségében több járat is megszűnik. A részletekről a Volánbusz oldalán lehet tájékozódni. Továbbra is szükség van a véradókra. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt a napokban tett közzé felhívást, melyben véradásra kérte a lakosságot a betegellátás biztonsága érdekében. Most azt jelezték, sok önkéntes jelentkezett, így javult a helyzet. A jelenlegi vérkészlet bíztató, de szükség van a további donorokra is. Az aktuális baranyai véradási helyszínekről és időpontokról a véradás.hu, illetve az ovs.hu oldalon lehet tájékozódni. A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-os úton Hird térségében. A helyszínen útszűkület van érvényben. Továbbra is dolgoznak Komlón a Szilvási útvásárcsarnok feletti szakaszának helyreállításán. A buszok már újra tudnak közlekedni, az autósoknak kerülniük kell. Építési munkák miatt egy szakaszon csak félpálya járható a villány Újpetre összekötő úton. Nagyharsánynál szintén útépítés zajlik. A helyszínen útszűkület van érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a napos idő, csak kevés helyen jelennek meg gomoly vagy fátyol felhők az égen. Csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 38 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
3: Anna, Júli, Zsülike!
2: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
2: Balázs!
3: Micsoda család!
2: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
2: Balázsék Extra!
5: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagymondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk, világbajnok fagylaltmesterünket, beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés? Azt gondolod, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
6: Kisiklott az életem.
5: Eszed magához ölelt 6 kiló villaskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokkot kapott, és lefekült hátul a kanapén.
6: Az egy kis megformít.
5: Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
6: Hol vagyok a listáról?
5: Örök fogyasztóként és...
7: Legnagyobb rajongóként.
5: A legnagyobb rajongóként.
6: Nagy szakma, egy Matuzsálem.
5: Ráskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
6: Hát életműdíj, vagy nem tudom.
5: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Mert ez nagyon nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
4: Jó reggelt, sziasztok!
5: Jó reggelt,
4: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ez a Gelato Festival Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba,

0: Nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például verseny, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
1: Meddig kellett vezetni a listát? Egy év, kettő?
0: A kettő év az a minimum. Ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Fesztivál versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval...
2: Ezek ATP,
0: azóta viszem.
2: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
0: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy is akkor lehet. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal így sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek.
2: Jó, de
0: és ebből lett egy nagy világsiker.
1: Nagy dolog ez. És márvány táblában van vésve a neved?
0: Nincs, ilyet még nem láttam.
1: Egy cukrászdában.
3: Egy csoki táblában vésték a nevét.
2: Igen. Albánok hányadikok lettek?
0: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
2: Ugye van ez a híres albán fagyi, vigyázz, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen, teljesen
0: más kategória.
2: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
0: Így van, csak ugye az nem a Gelato Fesztivál szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungary ugye volt, azon a versenyen indultam, ugye azon egy csokoládé fagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
2: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudományezés, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
0: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember
3: nagyon
0: vagyok.
3: Nagyon jól megismerhettünk különben.
1: Egyébként nyugodtan tovább.
2: Te csak egy ilyen. Visszatért, hallottátok, visszatért.
1: Mi?
2: Megszólalt.
0: Eszter kimászott a körtés dobozból.
2: Kolumbiai csokoládét hozol?
0: Igen, én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
2: Abból ki kell menni, vagy meg kell rendelni?
0: Nem, abszolút, hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem,
2: mit
0: nem kell ezért.
2: Mit tud a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek.
3: Vagy a tisztatom csokoládéra.
2: Igen, tehát mit tud?
0: Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrésztben van benne egy pici gyümölcsösség, szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában a csokoládé fajlatot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
2: A kolumbiai fehér a csoki, kérdezik, hogy
0: nem.
2: Igen, most vagyok, utána megeszem két.
0: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
2: Kokoládé, írja valaki.
3: Igen. Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
2: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriába, ahol mindenki ugyanazt csinálja meg.
0: Így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
2: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
0: Mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot.
2: Aha.
0: Ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
3: de
0: viszont én ezt nagyon preferálnám.
3: Vagy ezért, hogy kiderüljön, hogy itt milyen fából faragtak?
0: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládéfagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
1: Megennénk az Eszterrel, mire kiérnénk a versenyre, ne szórakozz már.
0: Akkor adnánk többet.
2: De voltok csalni, várjál, tehát hogy...
0: ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi közöd úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészített neked a fagylalt. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette. Például ez is előfordult. És ugye nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
2: Te fingja nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a Nagyika megcsinálta neki, ezt benevezett a Nagyi fagylaltjával.
0: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
2: Hogy
0: oda meg kell
2: minden.
0: Érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptedet, egy vaníliafagyira, most mondtam valamit, mert
2: nem
0: lehet, hogy kihúzol egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
2: Vannak ilyenek, hogy fagyira a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
0: Igen.
2: Tényleg vannak meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
0: Mindenképp trendek, mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
2: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
0: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondják, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
2: Mi most a specialitásod?
3: A rágógumi.
2: Most kísérletezel valami, vagy kísérleteztél,
0: nem? És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
1: Unicorn is?
2: Ez a kápia málna, erre gondolok. Nem, azon dolgoztál, nem?
0: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
2: Kápia paprikából?
0: Kápia paprika és málna.
2: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
0: Nem, én azt gondolom, hogy aztán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó működik.
2: És működik együtt a két ízt. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
0: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
2: Hát de azt nem, most nem akartam ezzel a kategóriát, hogy hot dog, meleg szendvics, hamburger fagylalt.
0: Ez a fagylalt az lett, aki először, hogy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés. Csak azt mondták, hogy mennyire finom.
1: Nem merik megmondani, az a baj.
0: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
2: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem mindenféle cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
0: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezd el majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, Én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már mára mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyikat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyest javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
2: De nem fogja megvenni a mangót darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges színezékelát.
1: Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
0: Szerintem nagyon. Önmagában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő, cukrászda vagy fagylaltozó, ugye reklám az hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem az, hogy nem habosítjuk például agyon azt a fagylaltot. És az 5 dekás gombóc, az valójában az egy ekkora méret
2: csak
0: lesz.
2: Csak térfogatnövelővel fel van fújva.
0: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyag ott forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
2: Szóval hát igen, ezért van nálad, ez egy gombóc 12 000 forintért. Ez 50 000-ből fagyizik.
3: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fagylalt pontosabban?
2: Ez egy nagyon változó.
0: Én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc 600 forint.
1: De akkor nem vagy drágább.
0: Nem, azt gondolom, hogy abszolút
2: nem. De hogy jön
0: nem.
2: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágább kell,
0: hogy
2: készítsd.
0: Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
3: Viszont
0: sokkal többet szeretnének keresni rajta. Ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
2: Én nem szeretem, Ádám. Én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon, nagyon szeretem.
0: Ez igazán jól esik amúgy, mert én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon
3: ezt
0: szeretem. Az utolsó folyásra.
1: Csak kevés szerint.
2: Na, hagyjuk el a fagyis viccemet. És meg az a fagyis viccet, hogy Pistik elmegy a fagyjárosra. És azt mondja, hogy... mi a projekt, ami most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
0: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát
2: szóval
0: is megcélozzuk.
2: Ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Nekem semmi, hogy 25
1: igen,
2: milliós.
1: Nem érdekes, nem majd levédek.
2: Kösz
1: szépen! Egy málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
0: Csinálják nektek?
3: Nem.
1: De! Nem. Miért? Nem, már a csülős pacal.
2: Ne hát menj el a hotdog, meleg szendvics, hamburger, fagylalt irányába. Az nagyon proli.
3: Velem tartsa a szemkontaktust. Engedd el fel.
0: Jó, az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Most már nem
3: kívánja a csülős pacal. Nem vagyunk még ilyen
1: ember egy kiló volt.
2: Na jó, mit kész tessék? Kérhet egyet?
3: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
2: Hogy? Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De figyelj, megcsinálja. Ádám, megcsinálja neked.
3: Jó. Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
1: Nagyon jó!
3: Mami, medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
1: Az jó, medvehagymás libamáj.
3: Tessék, jó, ez a Rákóczi dara.
2: Jó.
3: Jó, én hát Balázsnak valami ott
2: képzelke. Egy májkrémeset.
3: De Balázsnak egy ír kávét kérek.
2: Egy ír kávét, én kérek egy
0: jó.
2: Egy ír kávé.
0: Jó,
2: az nagyon jó. Kicsi viszki, kicsi kávé, egy ír kávés vagy.
0: Ilyet csinálunk is, amúgy. Jó,
3: nekem pedig szégyen és... Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
2: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó?
3: Kovászos uborkás.
2: Az jó, kapros kovászos, az biztos, hogy
1: van. Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
3: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
2: Mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
0: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi magyaró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi magyaró darabok, illetve Vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez nem abból
2: készül. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét szem.
0: Akkor
2: jó. Nem vagyok hajlandó más
0: típusú körtét. Látod, hogy milyen jó színen van, most érkeztünk haza vele.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszaka. Napközben akár 38 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön elindult a felsőoktatási pótfelvételi, amelynek során azok jelentkezhetnek a szeptemberben induló képzésekre, akiket az általános eljárásban sehová nem vettek fel, vagy nem is adtak bejelentkezést. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint idén több mint 40 intézmény hirdetett meg képzéseket a pótfelvételiben. A jelentkezők egy helyet jelölhetnek meg az e-felvételiben augusztus 7-éig. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Augusztusban sem szünetelnek az adóhatósági ellenőrzések. A NAV baranyai munkatársai kedden Orfűn a Dollár utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik, csütörtökön pedig Pécset dolgoznak majd. Ezúttal a Bajcsy-Zsilinszky utcában keresik fel a ruházati boltokat és informatikai üzleteket. Folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Nem szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohácsi Komp péntektől. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Azt közölte, az érintett járművek vezetőinek más megoldást kell választaniuk az átkeléshez. Kerülni lehet például a legközelebbi Duna hidakon, Baján vagy a horvátországi Kiskőszegnél. A korlátozást csak akkor oldják fel, ha a Duna vízállása ezt lehetővé teszi. Kétszer elhalasztották, ezen a hétvégén azonban megrendezik a Balaton átúszást. A szervezők azt közölték, az úszók szombaton Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a vállalt távot. Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak, ahol az úszók pihenhetnek, vizet és szőlőcukrot kaphatnak. A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-os úton Hird térségében. A helyszínen útszűkület van érvényben. Továbbra is dolgoznak Komlón a Szilvási út-Vásárcsarnok feletti szakaszának helyreállításán. A buszok már újra tudnak közlekedni, az autósoknak kerülniük kell. Építési munkák miatt egy szakaszon csak félpálya járható a Villány Újpetre összekötő úton. Nagyharsánynál szintén útépítés zajlik. A helyszínen útszűkület van érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a napos idő, csak kevés helyen jelennek meg gomoly vagy fátyol felhők az égen. Csapadék nem lesz. A délies szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 38 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal! Balázsék extra! Extra!
4: Csak na, szeretném elmondani nektek,
5: odafigyelj!
4: Most... ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
6: De nem na. Csillagászat, itt reggel 6-kor
7: csillagászat. Az, hogy néznek csiveremedet, azért nem ornitológia.
6: A két csillag közé berepült egy sas.
4: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
7: Oké.
4: Na, erre akkor már nagyon készen vagyok.
6: Na, ez milyen madár volt?
4: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
6: Hogy jön ez a fostos bugybókához?
4: Mindjárt mondom. Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
6: És ugyanakkorának látsz.
4: Ugyanakkorának
6: látsz. Azt nem lehet
4: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
6: Oké. Jó.
4: De erről van szó.
7: Na, várjál. Sajnos a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
4: Na, de akkor ornitológiai.
6: És akkor most jön a sirály.
4: Jól mondod. Ez történt.
6: És fölkapta a Vénuszt.
4: Haladok a forgatási helyszíre.
7: Igen.
4: Ez puszta zámor.
6: Puszta zámor.
7: A szerelem fővárosa.
4: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnénk utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
6: Igen.
7: Úgy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
4: Kelep.
6: Kelep.
4: Jó, tanulj meg a gólyát. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá, fossa a kocsidat, halász. Oké.
6: Okay.
4: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzátok meg nekem, hogy ők kik.
6: Ufó gólya.
4: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
7: És ítélkezik?
6: De lehet, hogy...
4: Mi a szar történik a gólyán?
7: Vadászik.
4: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
6: Nem azért a gyíkot meg a békát.
7: Azért, mert az asszony hormonos, és nem bírják meg.
6: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
7: Igen, a hormonos, mert érdekel, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
4: Figyeld, ott megyek a kocsival.
7: Ez a rádiójáték.
6: Aha, semmit nem.
5: Sosan egy a póza tetején, nincs fészkünk.
4: Mondom, nincs fészkünk, ott ül a póza
7: tetején.
4: Hogy ne lenne fészkünk a póza tetején? Figyel, ott egy másik póza.
6: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
4: Ott is ül.
7: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
4: Ott ül a másik.
6: Szerintem
4: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
6: Szerintem téged figyelnek.
7: Ezt tudni.
4: Ez mi?
7: Ez a hangyák miatt van.
4: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
6: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
4: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
6: De hogy állna már párba?
7: De
6: már
7: nem lehet
6: megcsinálta.
7: Egész nap már
6: nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
4: Ebben a pillanatban leszállt egy madár. Leszállt.
7: Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos
4: ebben
7: varjú megérkezett.
4: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
7: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
4: Adta varjú hangot? Nézd, elrepült, nézd. Jó, ezek elmöbetegek. Szóval, na, tessék.
6: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
4: Igen?
6: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
4: Igen?
6: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
4: Mi az, hogy nem fér bele?
6: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
7: Azt írják, hogy strihelnek.
4: Figyelj, pusztazámor.
8: Hé, szép fiú.
4: Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
7: Szopránó. Ez a szopránó.
4: Ez most hogy jön ide?
6: Szopránó.
4: Szóval, oké. Ott ül 30 darab gólya.
7: Igen.
4: Tony Soprano mindegyik.
6: Így van.
4: Mindegyik egy mafiózó gólya.
6: Várnak,
4: de mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
6: Hangos a fészek. Ott van két hallgyerek.
7: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé. De otthon vár az asszony.
4: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott. Azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypózán, csinálok fészket, majd visszarepülök
6: Afrikába. Én a szabadságot választotta.
4: Ezek szingliskednek ott?
7: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az álmor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez van. Úgyhogy ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
4: Tehát elzavarják a gólyát. Ők mind fiú gólyák.
6: Van oszlopa.
4: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
6: Úgy van.
4: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
7: azért
4: este?
7: Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
4: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekre.
6: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
4: Igen, ezért ő elmegy.
7: Pista, te mit csináltál itt vagy?
4: Nem lehet hazamenni az asszony miatt.
6: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
4: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
7: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
4: Melegek?
9: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
4: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
9: De
4: nem
9: nincs
4: építenek
9: párjuk.
6: Fészket párjuk. Miért nem épít?
9: Mert nincs még párjuk.
6: De ez csak akkor építesz? Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
4: Nagyon érted a színvilétel.
6: Én nagyon bírtam.
9: Nem ivarérettek.
4: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
9: Majd igen. Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társukra.
6: Na de attól a fészke még ott cuki. Van.
9: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül? Gólyák
6: pont út nézegetik után. Mi most a pálfúznál,
9: haverokkal beszélgetik.
4: Beszámoló.hu per gólyák.
7: Kelep-kelep gólyák.
4: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét, igen. És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök. Hát,
8: Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
4: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízét paraszt.
9: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, mert özvegyasszony is van, nem megy újra, hogy ugyan
6: a
9: férhez. Nem
6: lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek?
4: Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méter egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül, 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
7: Hánykor nyit a gólya diszkó?
4: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkezik, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
6: És kis kattintásunkkal
4: megy. Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohács, úgy jön egy balkanyar.
6: Ha a Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
4: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
7: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
4: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszta zámor, este fél.
6: 8, fél
4: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
6: Haza nem megyek, amíg egy gólyák.
4: Ha ma nincs gólyás videót, haver.
6: Én fölülök az egyik póznára, érted? Én megvárom.
4: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis tőlőre.
7: Ezt jelölt meg a Google térkép, hogy tudják, az arra járok.
4: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, egyenes indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
6: Öcsém, én ezt ma kinyomozom.
7: Figyelj.
4: Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
7: a
4: és kutatom.
7: A gilicebanditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
4: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
6: Dobáltad őket, kamicsa.
4: Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és
8: megsütöttem. Hogy béka.
4: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
9: Igen.
4: Azért ülnek ilyen szomorúan?
9: Szerintem igen.
7: Há, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
6: Szemtanú.
7: De egy lábon állnak, vagy kettő?
4: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
6: Mindegyik
4: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
6: Jó.
4: Igazolt.
6: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
4: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Etemboró nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
7: Azt hiszem, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
4: Miket írnak hallgatók?
8: Kelep!
4: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
6: Ó, persze!
4: Na jól van, de ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
6: És a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
4: Elmondom
7: neked, figyelj. Én örülök, hogy gyógyszert váltottál, amúgy.
4: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat fél kilencről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
6: És ott a Vénusz!
4: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük,
6: vagy ezt
4: és fölöttük megnézed a Jupiter Vénuszt. Kidörzöd a szürke
6: hájét.
4: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
6: Lehet, hogy ott is alszom.
4: Sírva fogsz ölni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
7: Majd ezt is meghallod a hátad mögött, testvérem.
4: Én is itt vagyok
6: a bokorba.
4: Balázs vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba fél óráig szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
7: Jó, hogy őre találkozunk. Van itt egy kis tartozás.
4: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérne!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Why you, boy, you just can't take it.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysk-nél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta a hőség miatt. Folytatódik ma is a napos, meleg nyári idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Eredményes pályázatokról számolt be közösségi oldalán.

0: A kánikula miatt a Magyar Posta megelőző intézkedéseket hozott munkatársai védelme érdekében. Augusztus 4-éig az extrém meleg miatt a kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyivel legkésőbb délelőtt 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A klímával nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében szintén augusztus 4-éig délben bezárják. Baranyában Hidas, Pécshird, Beremend, Láncsók, Mágocs, Mecseknádasd, Nagykozár, Somberek és Szászvár postáját érinti az intézkedés. Vasárnap rendezik a 14. Orfűfit Pécsi tó átúszás és körbeúszást. A résztvevők két táv közül választhatnak. A körbeúszás délelőtt 9:30 indul a jurtatábortól, míg az átúszás rajtja délelőtt 10 órakor lesz a Szomjas Vándornál. A hétvégén a sporttáborban az Open Orfű programjai is várják a látogatókat, zenés fellépőkkel, családi és gyermekprogramokkal, illetve sportbemutatókkal. Útkarbantartási munkákat végez a Magyar Közút az M60-as autópálya Pécshez közeli szakaszán. A Búj felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Építési munkák zajlanak a Mohácsi összekötő úton is. A város határában emiatt útszűkületre kell számítani. Új Mohácson a Malomvölgyi út papkerdülő és a Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek, útszűkület van érvényben. Építési munkák miatt a Köblényi bekötő úton útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a napos idő, csak kevés helyen jelennek meg gomoly vagy fátyol felhők az égen. Csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 38 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
3: Kocsi Ferike, igazítsa meg a szemlegét.
4: Igen, tanár úr, kezdtetünk, én készültem.
3: Szálljon ki az orrából, ne gyúrjon megint fikagalacsin, mint minden fizika órán. Figyelj, most ide elhangzik az első kérdés. Készültünk, Eszter?
5: Mindenre fel vagyok készülve.
3: Nagyon jó. Miért helyezik el a boltok a friss zöldségeket és gyümölcsöket rögtön a bejáratnál? Mondok a opciókat, jó?
5: Szellőzön.
6: Basszus, mind a kettőnél nálunk van. Ez most esetleg, hogy tényleg
3: a friss zöldség és a gyümölcs rögtön a bejáratnál. Okay. Miért van a bejáratnál? Hogy az egészséges választás után később hajlamos legyél kevésbé egészséges ételeket is venni. B. Mivel az áruk romlanak, ezek az áruk romlanak meg a leghamarabb, itt a leggyorsabb az eladók számára a napi csere. C. Hogy a színes termékek látványával elvonják a figyelmet a bolt kevésbé esztetikus rakodási területeiről. Vagy D. Mivel a statisztikák szerint ezek a legdrágább cikkek, így egyből próbálják a legtöbbet eladni az elején.
5: Szerintem az van, hogy az elején még elhiszed magad. Tudod, amikor belépsz az üzletbe, aha, és akkor azt mondod, hogy ma jó döntéseket fog hozni, és azok szépen lassan elkopnak a végére.
6: Nem? Tehát azt mondod, van, és akkor később már ugye az egyebet akarod megvenni, nem igen, fog zöldséget venni, tehát megvetetted az elején.
3: Tehát azt mondod, hogy egészséges választásnál később hajlamos legyél kevésbé egészségeset választani.
6: Igen. Meg kifűtöd az orrát, meg vagyunk, hát milyen egészségesen fogunk élni.
5: De szóval az A meg a B az együtt van, mert hogy emellett meg fontos az is, hogy hamar elkapkodják őket, mert hogy gyorsan megromlanak.
6: De miért az hátul ugyanúgy gyorsan megromlik, mondjuk, mint elől?
5: Attól függ, hogy milyen, mert ugye ha olyan CBM vidéken van, ahol nincs légkond, akkor igen, ha viszont olyan, hogy tud bemész, akkor átfúj rögtön.
3: Jó, tehát oké, azt mondjátok, hogy hajlamosabb legyen kevésbé egészséges ételeket venni. Utána megveszed a hangos ételeket. Jó. Miért játszanak gyakran lassan...
6: B.
3: Igen. Miért játszanak gyakran lassan tempójú zenét a szupermarketekben? Észrevettétek, hogy lassú tempójú zenét játszanak? A. Hogy a kellemes háttérzaj segítségével megnyugtassák a vásárlás során nyugössé váló kisgyerekeket, hogy lelassítsák a vásárlók lépteit és több időt töltsenek a polcok között. Figyelj, milyen ravaszak. Mivel a jogszabályok alapján a lassabb tempójú zenék után kevesebb jogdíjat kell fizetni, vagy hogy stresszes műszakok alatt dolgozók számára egy nyugodtabb környezetet biztosítsanak.
5: Hát egyet kell értsek a D-vel. Makákóval.
3: A D-vel?
5: B.
3: Hogy lelassítsák a vásárlók léptését, több időt

0: töltsenek a polcok között. Tehát lassú zenét hallasz, lelassulsz, és lassabban vásárolsz.
1: Nincs kapkodás a túrorudiknál.
2: Eltinglitanglizol. Igen. Ugye? Szépen.
1: És jó érzés amúgy is, hogy csomó ember például oda megy pihenni a család elől.
0: Rendben. B. Mi az elsődleges célja annak, hogy az alapvető élelmiszereket a bolt legbelső részébe teszik?
2: Mert azt alapvetésen meg akarod lenni.
0: Ugye, tehát átmész a zöldséggyümölcsön, az edényeken, a konzerveken, a stb., de hogy az alapvető élelmiszerek azok a legbelső részébe vannak. Logisztika szempontjából sokkal könnyebb ezeket a termékeket hátulról behozni a raktárból. Elkerüljék a bejárat körüli torlódást. Az érzékenyek a fényre, ezért csak a leghátsó sötétben részén tárolják őket. Vagy hogy a vásárlóknak végig kelljen menniük az egész üzleten, és impulzus vásárlásokat tegyenek.
2: Micsoda rohadékok, hogy ez hogy ki van találva?
0: Mennyire meg vagy
2: vezetve? Mert ugye lisztére elmész egész biztos, és közben leveszel innen ezt, onnan azt.
0: Lelassítanak a zenével, elrakják leghátra, hogy menjek. Aljaskodás zajlik itt, kérem szépen. Aljaskodás zajlik. Hirdetést átugorjuk?
2: Hát, nem akarom a drágot venni.
0: Miért alkalmazzák a boltok előszeretettel a kettőt fizet, hármat kap típusú akciókat az egyszerű árengedmény helyett?
1: Hogy figyelj el az összes mindeneket.
0: Tehát kettőt fizet, hármat kap, és sok helyen látod, miért csinálják? Jogszabály szerint a termék ajándékozása nagyobb adókedvezmény biztosít.
1: Nem.
0: Vásárlókat nagyobb mennyiségű megvételre vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük van.
2: Ipa.
0: Hogy a rendszerekben egyszerűbb lehessen adminisztrálni a mozgást, vagy mivel nagy kereskedelmi partnereik csak hármas egységekben hajlandók szállítani. Na?
1: Nem, ez is a B.
0: B.
1: B. B.
0: Hogy a vásárlókat nagyobb mennyiség megvételére vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük lenne.
1: Lenken én is sose csinált ilyet, csak ennyit mondanék.
0: Aha. Tehát azt mondjátok, hogy a B.
2: Lenke néni még a kedvességével nyűgözte le azért a
1: Igen, meg az elfoglaltságával.
0: Miért teszik a drágább és ismertebb márkájú termékeket a polcok szemmagasságba, vagy a polcokon szemmagasságba?
1: A kiszúrja a szemedet.
0: Mivel a felmérések szerint az eladók is ezeket kedvelik, így a legkényelmesebb helyre pakolják őket, az árufeltöltőknek ne kell hajlolgatniuk, a drágább márkák csomagolása vonzóbb, és a bolt összképét szebbé teszi, mivel az emberek a legkönnyebben észrevehető termékeket veszik meg a leggyakrabban.
2: D! D! D!
0: Tehát alul van az olcsó fokrém, de ő berakja szem...
2: jó, így van, a drágábbat beteszi, ami szexi, szép csomagolású, hiszen alapvetően azért nyúlsz.
0: És nem hajolsz már le az olcsó fokrémért.
1: Hát vagy az van, hogy azt akarják, hogy az alacsony embereknek több pénzük maradjon.
0: Igen, ezt szeretik az alacsony embereket, sajnálják őket, igen. És azt mondják, hogy ne költsetek olyan sokat. Aha.
1: A magas embereknek plusz adókat kell fizetniük.
0: Tessék, milyen pszichológia hatása van a megszokottnál nagyobb méretű bevásárlókocsiba, de durva.
1: Azt, hogy nem vettél még semmit, hogy egy csúró szar vagy.
0: Igen, sokkal tágasabb teret biztosítanak a családoknak. A gyerekek nyugodtabban viselik a bevásárlást. A nagyobb súly miatt a vásárlók nem tudnak rohanni, ami csökkenti a baleset kockázatát. Azt az érzést keltik a vásárlóban, hogy alig vettek valamit és ösztönzik a további vásárlást, vagy a modern kerekeknek köszönhetően a méret ellenére is könnyen irányítják.
1: Cé!
0: Rohadtanjuk a netélekány!
2: De mekkora megvezetés!
0: Tehát növeli a kosárméretet, és nem érzed, hogy sok mindent vettél.
2: Nem lesz ez. Zseni. Sok, persze, még, még vegyünk, hát nézd meg, alig vettünk valamit.
0: Zseniális.
1: Még valami,
0: hány ilyen pszichológiai trükköt vetnek be, de tényleg? Azt mondja, mi a pszichológiai magyarázata a 9-esre végződő áraknak, például amikor valamik 1990 forintba kerül 2000 helyett? Ugye?
1: Mert akkor azt érzed, kevesebbet költesz.
0: Agyunk balról-jobbra dolgozza az információt, így az első számjegy maradj meg. Kártyás fizetés elterjedével csökkenti a kasszában tartó apró pénzmennyiségét, logisztika, vagy pedig egy régi kereskedelmi hagyomány.
2: Szerintem D.
0: Mivel ez egy olyan régi kereskedelmi hagyomány, ma már fogyasztóvédelmi szabályzás is megkövetel.
2: Bár igen? Az agy is jó ám, hogy ugye balról-jobbra olvasol, tehát hogy nem a kettes ugrik be, hanem az 1900, az csak 1000-be kerül.
0: Szerintem A. Szerintem ez az agyad így működik. Elolvasod, hogy 1009, már mindegy, hogy nem kettes, hanem kevesebbel kezdődik, igen, tehát úgy, tehát de egy nem, forint nem van közte, igen. De az agyad nagyobbnak érzékeli a különbséget, valószínűleg ez van.
2: Ez tényleg ez a béka mondja mindig, hát de csak egy ezeres. De mondom, nem, az 2000.
0: De igen, hogy 999, az nincs egy ezeres, de egy forint hiányzik az ezerhez. Ja.
2: Áttesszük.
0: Miért helyezik a színes cukorkákat és rágógumikat a kasszák közvetlen közelébe? Na tessék!
1: Mert addigra megbüdösödik a pofád.
0: Igen. Azután ott lesz a lehelletlen, aztán ott veszel egy tiktakot, meg egy rágógumit, és akkor már finom leszel.
1: Most már átjöttél a retkeken. Már megeszed a kenyeret, meg a fogkrémet, de azt nem tudod használni, és akkor azt mondják, na akkor
0: eddig jöttük. Miért van mindig a rágó? Most ha ne nézzünk a falra. Miért van mindig a rágó ott a kasszánál?
1: Szerintem azért van, mert ugye addigra nagy dolgokat felpakoltad a szalag, és olyan kis apróságot még könnyen úgy el tudsz fogadni.
0: Lekapdosod, ott van idő.
1: Önjutalmazás, mert azon adod a dopamin magadnak.
2: Meg ha gyerekkel vagy. ott van a onnan már nem tudsz menekülni, mert a sorok között tudod azt mondani a gyerekednek, hogy gyere kicsim, ott van a kenyér, azért megyünk.
1: Ne álljál meg. Régen a cigit is ott tartottál, csak
0: mondom. Megállsz a kasszához, és odarakják direkt a gyerekeknek a csokik, a cukorka, a gumicukor, mert ott már a mamát nyúzza. Aha.
2: Ott, és ott a mama nem tud elmenekülni, hiszen ki kell várni a sorát a kasszánál.
1: Jégkrém, üdítő és cigi, ezek is ott voltak annó.
0: Tehát azt mondod, hogy kihasználják a várakozás közbeni fáradtságot, és impulzus vásárlókra serkentsenek. Egyébként én is ott kezdek el nézelődni, mikor állok ott a sorba, és nem történik semmi.
3: Ne legyünk naívak, jó? Jó reggelt, sziasztok! Tehát a lopás miatt vannak ott.
0: Szeretem vannak. Azért szarkavarok miatt rohad a világ, jó, ha
3: megtanulják. Azért vannak ott, mert annyira picik, hogy hopp, egyszer csak eltűnt egy 3 orbit rágó a zsebbe.
0: Ez is lehet, ezért teszik oda a drága, amik ilyen zsilletborotvákat oda előre, mert azért 4000 forint egy pici. De valószínűleg az is, hogy ott áldogálok, elfáradtam, és ott még beküldik nekem az impulzus, hogy még valami édesség. Mindig édes dolgok vannak. Mentolos, cukor, csoki.
1: Nem lopják a rágót, Anna. Nem? Mert az olcsó dolgot minek veszed el?
3: Kérdezzük, rögtön hívok embert, aki
2: ott lopja. Lop.
3: Hívjuk az orbitrágót.
0: Itt van Tibi, helyett rágót loptál
1: már Tibi. Nem vagyok hülyék, tehát a drága cuccokat kell lopni az olcsókat. Tehát mennyi orbitot kell ellopni egy öblítővel szembe?
2: De az öblítőt nem tud ellopni, mert nagy.
0: De például a kasszához a pengéket azért teszik.
1: Nem tudom ellopni.
3: Így van, pontosan.
0: A pengét, a borotva pengét, nekem elmondta valaki.
3: Elemeket is azért teszik, drága.
0: Régen oda tették a Kodak filmeket is előre, tudod, hogy ezt lássák, hogy az kiveszi. Oké, de itt a lopás apró izéje nincs benn, tehát itt nézzük meg azt, hogy kihasználják a vásárlás közbeni fáradtságot, és impulzis vásárlók vagyunk, akkor legyen ez, jelöljük ezt. Mi a célja annak, hogy sok nagy eruházban nincsenek ablakok és fali órák? Ha-ha!
1: Hogy ne érezd az időmúlását.
0: Ezt csinálják Vegasban és a kaszinóban, nem tudod, hogy éjjel 2 van majd nappal.
2: És akkor többet töltesz benn?
0: Hát nem tud, elveszed az időérzékelet, többet vagy bent, nincs este érzékelésed, nincs napérzékelésed, nincs természetes fény a kaszinókban, nincs óra a kaszinóban nagyon. Nem tudod, hogy mennyi az idő, teljesen elveszed az orientációdat, és nem tudod, hogy 1 órát voltál bent, vagy 3-at.
2: Nem nézel rá a kezed?
0: Hát nem, annyira benne vagy, és nem mész el lefeküdni, mert éjjel 2-kor ugyanolyan mesterséges fény van bent. Nincsen benne nagyon természetes fény.
1: Van olyan ember közöttünk, aki hetek óta benn bolyong egy Tesco-ban?
0: Hogy a vásárlók elveszítsék az időérzéküket, hogy a modern klímaberendezés segítségével csökkentsék a fűtés, beáramló erős fény rövid idő alatt kifakítaná a csomagolásokat, vagy hogy maximalizálják a falfelületet. Tessék?
2: Mondjuk ez se rossz, a D se rossz, de akkor én hiszek neked, Vegas után A.
0: Elveszítsük az időérzéket, és ne siessünk a távozásra. Ezért nincs ott óra. De egyébként tényleg nincs vali óra a hiperekbe. Meg ablak sincs nagyon basszus.
1: Érted, mi a hentes pultra? Hogy a hentes pult mögött van óra. Just saying.
0: A hentes pult mögött van óra, igen. Szoktál órát látni? Nem
1: szoktam. Nem, hentet szoktam látni.
0: Miért teszik a kifejezetten gyerekeknek szóló édességeket és gabonapelyeket az alsó polcra?
2: Ezt most már én tudom, most már tudjuk.
0: Rajtatok, már tudjuk.
1: Már ott vergődnek a földön, már csak ki kell nyúlni érte.
0: Igen. Hogy pontosan a gyerek szemmagasságában legyen, és ő kérje a szülőtől, hogy a felnőtteknek le kellje hajolni, ami tudat alatt is lelassítja a teljes vásárlás folyamat, hogy nyilván hülyeség. Az alacsony a polcokról véletlenül leesve kisebb eséllyel sérül meg a termékcsomagolása. Persze.
2: B.
0: Hogy a gyereket, így manipulálják a gyereket, na most nézd meg. Milyen trükköket alkalmaznék néha a padlóburkolattal és a drágább részeknél? Tehát hogy változik a drágább részeknél a padlóburkolat? Na, ez izgi például.
1: Erre emlékszem, az van, hogy mindenhol ez a linoleumszerűség van, és a drágább részeknél pedig fapadlót szoktak lerakni, olyat, mint ami a...
2: Persze, karolai márvány van Nyíregyházán a izénél a drága terméknél.
1: Nem tudom, hogy hol élsz, Feri, nem tudom, hogy milyen körülmények között éltek ti itt, ahol ott éltek a pocsolya mellett.
2: Ez nyugat, nem tudom, ez hogy már nyugat-európa.
1: Ott a mocsáros részeken mi a szituáció, de mi nálunk megengedhetjük magunknak.
0: Figyelj, mondom az opciókat. Szándékosan csúszó felületeket alakítanak a vásárló óvatosabban haladjon, tehát lassabban. Kisebb csempéket használnak, hogy a kocsi gyorsan kattogjon és a vásárló lelassítson. Sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolatokat választanak, amelyek növelik a termékek bevélt luxusértéket, vagy puha padlószőnyeget fektetnek le a kövezet helyett, hogy a vásárlók otthonosan érezzék magukat. Na?
2: Hát...
1: Melyik a legprémiumabb érzés?
0: Szerintem a sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolat van, amelyvel növelik a termékek luxusértékét. Én erre tenném.
2: De az is jó egyébként, a kattogás is.
0: A kattogás?
2: Igen, hogy lelassítasz, hogy úristen, de gyorsan megyek, mert ott elkezd másképp kattogni.
1: Dehogyis, én felbosszantanám magam tőle.
0: Mert puha padlószőnyeget azért én nem nagyon látok hiperben, de a kisebb csempe kattogás, igen, legyen a B.
2: Nem, az legyen, ez csak egy felvetés volt.
0: Sötétebb árnyalatú burkolat, luxusnak.
1: Amire kifejezetten emlékszem, hogy bizonyos hipermarketeknek a borszekciójánál fapadló van. Tehát van ez a boros.
0: Na de miért? Igen. Az is az elegáns, hogy fapadló, igen, bort igen. veszel, megjön a hangulatod, otthon érzed igen. magad. Jó, megjelöltük. Gruen effektus, miről szól? Befejezve gyorsan, de Gruen effektus. Gyakran megfigyelhető a bevásárlóközpontokban. Hatalmas akciók, láttán a vásárló hirtelen rendkívül versengővé válik. Mesterséges illatokkal próbálják befolyásolni a vásárlókészségérzetét. Zegzugos elrendezés miatt elveszted a fonalat, vagy amikor udvarias kiszolgálás hatására több felesleges dolgot veszel.
2: Az ha? Biztos nem.
1: Figyelj,
2: az biztos nem. Biztos nem.
1: Ez amikor átrendezik a helyet, az egy olyan, a Tom üvölteni tudnék.
2: Tudom. De az is tudod, miért van, hogy keresgéljék.
1: Meg, tudom, de amúgy ezzel csak elveszítik a szimpátiámat. Azok a helyek, a régi jó dolgok, azokban
2: lehet megbízni. Abban nem marad
1: semmi. Igen, és sokkal többre becsülöm azt, amikor valaki kiszámítható, mint amikor ezt a
0: nem tudom megszokni az új Decathlon elrendezést. Ki vagyok tőle, érted? Szerettem bolyongani, tudtam az útvonalakat, átrendezték, meg vagyok halva a D betűs áruházban. Szerintem... Nem találok ki, és nem találok be oda, ahova szeretnék. Jó. Mindent átrendeztek.
1: Polgári engedetlenség, ez az, amire szükséged van most, azt össze kell fogjunk, és együttesen rendezzük vissza a Decathlonokat.
0: Igen, mert számoljuk meg őket, és rendezzük vissza őket.
1: Oda megyünk, 30-an, fél órát végzünk.
0: Tényleg megcsináljuk. Szóval akkor azt mondjuk, hogy a zegzugos elrendezés, legyen a zegzugos elrendezés. Aha. Ahogy összezavarjanak téged. Ez van az IKEA-ban is, a svédeknél is ez van. Figyelj, ha én oda néha bekeveredek, én olyan hülyén bolyongok, hogy én azt se tudom, hol vagyok. Csak követem a terhes nőket, akiknek van egy 100 darabos IKEA mécses a kezükbe, és bízom el, hogy hamarosan szülnek.
2: Ki,
0: tehát ők
2: vasszak
0: ki fognak jutni egyszer a piac térről, vagy valahol, mert meg kell, hogy szülje azt a gyereket, ami benn van a hasába.
1: Én azt láttam, hogy aki nagy bajban van, arra felülről lenyúlnak. Tehát azon kinyitják a tetőt, és akkor így lenyúlnak egy hatalmas kézzel, és
0: kiszedik őket.
1: Igen. A másik, ami az IKEA-ban ugye mindig egy ilyen téma volt, hogy folyton beszállnak a kiállított vécékbe, és tudjátok, hogy nem tudom őket hibáztatni. Figyelj,
0: tudod,
1: nem tudom
0: mi van?
1: Őket
0: én is,
1: hibáztatni.
0: Én is oda fogok legközelebb. Ha még tehát, egyszer eltérjedek a piac térre, megteszem.
1: Tehát figyelj, vagy, tehát akárhol vagy, legalább 2 kilométerre egy vécé.
0: De tényleg?
1: Nincs olyan, hogy azt mondod, hogy jöjj csak egy példa, hanem az van, hogy van egy kicsekkolási pontok, de az 5-ször ott kell lennie az IKEA-ban, hogy megismerj.
2: Hogy van az átjáró. Ezt mondja még, hogy az átjáró. Igen, mondom, nincs átjáró.
0: De ha az átjáróban vész és véletlenül elnézel, az megint ugyanoda kerülsz ki, ahova
1: bekerültél. Ha a metróban vagy Újpesten.
0: És nem tudsz kijönni, és hiába követed a nyilat, soha büdös érdemű, jössz ki, ezért embereket kell követni, már rájöttem, akik nagyon gyorsan mennek, mert azok kivezetnek. Felejtsd el, hogy onnan magadtól kitalálsz. Gruen effektus ide vagy oda. Na itt a te kérdésed, tessék. Miért használnak gyakran pirossal vagy melegebb tónusú világítást a húsrészlegen? Na?
1: Hogy ne látszódjon, amikor kék lesz a hús.
2: Vagy zöld.
0: UV lámpa baktérium szaporodásgátlás, egészség érdekében a dolgozóknak, speciális vidás enyhe hőt sugároz, megvédi a friss árut, vagy a húsok frissebbnek, szaftosabbnak, étvágygerjesztőbbnek tűnjenek. Azt a mindenségét neki, hogy nem friss a hús, rárakja a vörös fényt, és meg vagyunk.
1: Igen.
0: Miért lejt gyakran a bevásárlókocsik alja enyhén hátrafelé a tolókar irányába? Tényleg így van.
1: Hát, hogy ne az elejét terheld, hanem a hátulját.
0: Nem. Szerintem azért, hogy összeöntse alulra, és ne emelkedjen a szint. Érted? Tehát azért van benne a lejtés.
2: Még mindig nem érzed, hogy sokat vettél.
0: Ha egyenes lenne az alja, elkezded rápakolni, sokat veszel, viszont belejtetik feléd.
2: És ott szépen a lukba megül
0: És a lukba megül a cucc, és ezért kevesebbnek tűnik. Hátra csúszanak, kocsi eleje üresnek tűnjön, mondom. Súlypont optimálisabban oszlik el, könnyebb lesz a nehéz kocsi irányításába, ez vagy te. Véletlenül kifolyt folyadék a kocsi hátsó részében gyűjjön össze.
2: Hát, de igaz, mert hogy lukas az alja.
0: Geometriai kilakítás szükséges az, hogy a kocsikat szorosan egymásra lehessen tolni.
2: Ez mondjuk nem rossz, mert ott bemegy egyik a másikba, és akkor ez a lejtés miatt könnyebben csúszik rá. De valószínűleg igazad van, hogy a hátra csúszott termék, és azt látsz, hogy üres a kosár.
0: Betoljog, te ezt tudtad, Zsűl? Ezt nem tudtam, hogy lejtetik a kosarat, a bevásárló kosarat, hogy hátra essen minden. És mert tényleg bedobálsz egy kis túrorudi tejföld, stb. Rájössz, hogy basszus, nem vettem semmit, mert minden ott van hátul összegurulva.
1: De szerintem van ilyen iroda a szupergonoszoknak az irodája?
0: Szerintem van.
1: Van,
0: mindenhol ül egy grú, és ők tervezik a bevásárlóközpontokat, szupergonoszok, és utána elindítják a kis katonáikat.
1: Szerintem a parkolóban ülnek, és nézik, amit csinálsz, és abból vonják le a következtetéseiket.
0: Féltek, ez a teszt soha nem ér véget. 3-9, itt vagyunk. Következő kérdés. Hány kérdést tettem már föl? Tessék. Mi a cél az úgynevezett kereszt merchandise-nak, például amikor a sörök mellé közvetlenül chipset tesznek? Júj, de jó, szemét dolog. Raktároptimalizálás nem, nagy kereskedelmi beszállítók nem, logikusan kapcsolódó, de eredetileg nem tervezett plusz termék is a kosárba legyen.
2: Anya, veszek két sört, meg két chipset. és már benne is van.
0: Miért teszek gyakran egy nagyon drága prémium terméket közvetlenül a közepes árfekrésű eladni kívánt termék mellé? Na, tehát van egy drága terméket.
1: Racionalizáld a döntésedet, hogy azt tudom mondani, hogy végülis nem, nincs szükségem egyikre sem, de ez ugye sokkal olcsóbb, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nem követtem el hibát.
0: Na de várjál, a drágát beraknak is egy prémiumot egy olcsóbb, mert akkor az olcsóbbért nyúlsz. Várjál,
2: hát de nem akartál nyúlni érte. Nem, tehát nem volt benne, hanem azt mondod, hogy van egy csoki, vagy egy nem tudom mi, 5000 ér, meg van 2000 ér.
0: És te nem akartad a 2000-est megvenni.
2: Nem akartad, de megveszed, mert úr, oda nézzél, milyen olcsó anya. Hát az 5000-be kerül, ez meg 2000.
0: Betoljok, tehát berakja a drágát. Oda berakja az olcsót, én eltolom a kosaram, és azt mondom, nézd már anya, csoki 2000 ér.
2: És már teszed is be.
0: Jaj, apácska, ez csoki 5000 ér. Vigyük a csokit, de nem akartunk csokit venni, de csak 2000.
2: És kész, meggyőztél.
0: Na figyelj, na, következő, még egy. Miért tervezik a legtöbb szupermarketet úgy, hogy a bejárat a jobb oldalon van, és az óramutató járásával ellentétesen kelljen haladni? Egyébként tényleg egy csomó olyan, hogy bejárat jobb oldalon van. Aldi, Lidl, Aldi, egy csomó olyan, hogy jobb oldalon mész be, és fordítva kezded el a kört.
1: Hogy ne zavarják össze a bioritmusodat?
0: A biztonsági kamerák itt tudják a legkevesebb holtérrel követni a tolvajokat. Persze,
2: nyilván
0: igen. A vásárlók egyirányú áramlásba kerüljenek, lecsökkentik a kocsik ütközés veszélyét, persze, de hülyeség. Hűtőrendszerek és gépészeti hálózatok építése a baloldali fel, akkor a legköltséghatékonyabb.
2: Baromság.
0: Vagy mert az emberek többsége jobbkezes, így kényelmesebb nekik balról jobbra pásztázni és jobb kézzel levenni az árut.
2: Igen.
0: Betoljok. Hát én balkezes vagyok, ezért nem találok semmit. Ezért bolyongok ott hülyén, érted, és nem tudok oda nyúlni. Mert akkor jobbkezes vagy, és jobbkézzel veszed le az árut.
2: Mész, tolod, oda nézel, leveszed. És már végig is vásároltál mindent.
0: 106. kérdés. Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok az úgynevezett gondolafejek?
1: Tessék?
2: Gondol a fej.
0: Értem. Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok az úgynevezett gondolafejek?
1: Azt látják meg a legjobb, hamarabb, és ha arra ráteszed a kis termékedet, akkor ezt egyből kiszúrják.
0: Várjál, mi de az miért? A gondolafej, Feri?
2: Hát itt van a sor, a jobb oldal, a bal oldal, a végig tudsz menni, a gondolafej az a legvége, ami lezárja a sort.
0: Ja, ez a lekerekített, igen, ilyen kicsit lekerekített, kupak, mint a 22 plusz kupak.
1: Igen, csak hát ez 44 méter plusz kupak.
2: Erről én nem tudok a tiédről, de igen, 44 plusz kupak.
0: 44 plusz kupak, tehát ez a gondolafej. Na tessék, de mondd az elméletedet, hogy?
1: Hogy arra kirakod azt, hogy húskonzerv, csak ahogy mit szeretjük, és akkor azt mondják, hogy ó, ez az a húskonzerv, ahogy mi szeretjük.
0: De nem konzerv van, nem konzerv van.
2: Az egy kiemelt ajánlat a számodra, mert oda mit tesznek, az biztos, hogy meglátod, mert meg kell kerülni az a sort, igen. Tehát biztos, hogy megnézed, és én ott picit mindig azt érzem, hogy az valami, az nekem nagyon kell, az egy prémium. Érted? Az az etetőhely.
0: Anna azt mondja, nem, igen, Anna, mi a tipp?
3: Fordulnod kell.
2: Meg kell kerülnöd.
3: Igen, de az egy manővert igényel, és sokkal figyelmesebb vagy. És ezáltal te jobban fókuszálsz, ezt most betippelem, azokra a dolgokra.
2: Egyébként igen, benne van, hogy a sima pult mellett végig
0: sétálsz. Ott a válaszod, jól mondod, a B-re ezt mondja, jól mondod. Legkiemeltebb helyek, ahol a vásárlók a sorok közötti váltáskor a legkönnyebben veszik észre a termékeket.
3: Nem néztem meg, esküszöm.
0: Ázágyárdul. Tessék, látványpékség miért a bejárat közelében van? Ezt ugye tudjuk, mert az illatok, hogy éhes legyél, és akkor...
3: Csak beugrasz,
0: így van.
1: Meg így be tudod menni a harkályok, sirályok.
0: A friss pékáru illata beindítja a nyálválasztást, és az éhes vásárló hajlamosabb sokkal többet költeni. Tehát éhessé tesztek az illattal, neuromarketingelnek egy kicsit, az idegrendszeredre hatnak.
1: Glutén érzékenységet azonnal elmúlik.
0: És utána éhesen kezdesz el hülyén bolyongani, mert még utána eltévesztenek a piac téren.
2: És még vásárolsz, hiszen éhes vagy. Az a jó.
0: Milyen pszichológiai hatása van annak, ha a pénztárhoz vezető sorokat szándékosan szűkre és akadályokkal telire tervezik? Tényleg így van? Mész a pénztárhoz és szűkülnek a sorok.
1: Azért, hogyha túlvásároltad magad, kellemetlenül érez magad.
0: Igen, ha túl sok minden van a kosaradban, nagyon szorongjál.
2: Ott van. Na? Fizikailag megnehezítik, hogy a vásárló meggondolja magát, és megforduljon, és visszavigyen
0: tehát
2: valamit.
0: Ezért szűkítik be a pénztáraknál ott a részt, hogyha valami olyat vettél, ne vidd vissza.
1: Hát
0: velünk, ezért szoktam velünk, én lerakni alulra, már általában bele, nem csak neki.
1: Velünk ezért fogtak, mert én oda szoktam adni a pult, hogy a pénztárosok, hogy ne rúgj, ezt nem kérem.
0: Én egy csomó mindent rakok ki, úgyhogy vagy kérjük, azt miért vettem? Ez hogy kerül a kosarba? Ott a tényleg legyugsz.
1: Hogy kerülök ide, és ki maga?
0: Igen. Hogy kerül ez ide, ez a, nem tudom, mi a kosarba, most azonnal kipakolom. Szóval, hogy ne menjünk vissza.
2: Igen,
0: ne menjünk vissza. Soha bűnös
2: életben. Na itt a vége, nyom meg, most érték.
0: Ott van.
3: Ez az!
0: 19 helyes válasz. Mit rontottunk el? Csak azt rontottuk el, hogy milyen trükköt alkalmaznak néha a padlóburkolattal a legdrágább részeknél. Ott az a jó válasz, hogy kisebb csempéket használnak, hogy a kocsi gyorsabban kattogjon, és a vásárló lassítson. Zseni vagy, ez a te válaszod volt.
1: Ilyen pitián erőcsek, te tudsz gondolkodni.
2: Gyerekek, nem, az alkoholos pultnál én vagyok otthon.
0: Sokat hallott a kattognak a kocsi gyerekek.
1: Megint csapányos ez a szar, várjál, csak
4: menjünk csak lassabban.
0: Menjünk csak lassabban. Na, csak az a borocskát, az a kis fröccsöcskét ide Ferikének a kosarába.
1: Idegállapotba kerültem, mi ott konyak?
0: Tehát akkor ő azt mondja, hogy hallod a kocsi kattogását, és ezért lassítasz, és ezért drágább bort és viszkit veszel. Hát azt a mindenit neki, de be vagyunk itt a Stan
1: Marketingelben. Az előbb kitaláltunk, hogy lehet, hogy az van, hogy idegesítővé válik a környezet, és azért könnyebben nyúlsz a pia után.
0: Legalább tudjuk a válaszokat, de ugyanúgy meg vagyunk vezetve, úgyhogy teljesen mindegy.
5: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Még mindig nagy szükség van a véradókra az országban. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Továbbra is szükség van a véradókra. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt a napokban tett közzé felhívást, melyben véradásra kérte a lakosságot a betegellátás biztonsága érdekében. Most azt jelezték, sok önkéntes jelentkezett, így javult a helyzet. A jelenlegi vérkészlet bíztató, de szükség van a további donorokra is. Az aktuális baranyai véradási helyszínekről és időpontokról a véradás.hu, illetve az ovs.hu oldalon lehet tájékozódni. Augusztusban sem szünetelnek az adóhatósági ellenőrzések. A NAV baranyai munkatársai kedden Orfűn a Dollár utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik, csütörtökön pedig Pécset dolgoznak majd. Ezúttal a Bajcsy-Zsilinszky utcában keresik fel a ruházati boltokat és informatikai üzleteket. Folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Kezdődik a parlagfű szezon. Július végén már országszerte megjelennek a parlagfű pollenjei a levegőben, figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi Központ, hozzátéve, hogy a legérzékenyebbeknél már ezekben a napokban megjelenhetnek a tünetek. Az allergiásoknak így érdemes mielőbb megkezdeniük a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultálni orvosukkal. Kétszer elhalasztották, ezen a hétvégén azonban megrendezik a Balaton átúszást. A szervezők azt közölték, az úszók szombaton Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a vállalt távot. Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak, ahol az úszók pihenhetnek, vizet és szőlőcukrot kaphatnak. Útkarbantartási munkákat végez a Magyar Közút az M60-as autópálya Pécshez közeli szakaszán. A búj felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Építési munkák zajlanak a Mohácsi összekötő úton is. A város határában emiatt útszűkületre kell számítani. Új Mohácson a Malomvölgyi út, Papkerdűlő és a Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek, útszűkület van érvényben. Építési munkák miatt a Köblényi bekötő úton útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint folytatódik a napos idő, csak kevés helyen jelennek meg gomoly vagy fátyol felhők az égen. Csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkülhet a nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 38 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: NAV ellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor Esztike, Mati mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csinálj.
5: Tönnöd kell, úgyis igen. Ja.
4: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk. Tehát a...
5: Ne, jó, egymás után.
4: Tehát,
5: hogy ne csinál.
4: Eskü, hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a izé, a bot tulajdonos hátra dől, hogy mindent levezult. Rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa. És akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
6: A kifárasztásra mennek.
5: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet.
4: Megyünk egyet.
5: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem vagy, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. Oda járnak hozzá zabálni. Elmondom
4: baj.
5: Neked.
4: De baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye te a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
5: jó, a kaja, az hozzád járnak
4: ez lehet.
5: És nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jó tettünk.
4: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a 6. kerületet, vagy 5., 11., tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
6: És már ismeritek az egész táblát.
5: Várjál, de
6: visszajárnak.
5: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
6: Felmutatja
4: az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
5: Mennyi idő alatt csinálok én egy NAV-os igazolvány? Tehát ti utána jártok annak egyébként?
4: Nem, mit jársz utána?
6: Hát ez egy...
4: Előveszel.
5: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Hát ez hányan járhatnak oda?
6: De attól még kifizeti.
5: Oké, hogy igen, mondjuk a hamis NAV-os igazolványal neki nem éri meg, ki kell fizetnie.
6: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
5: És hozzá. Piáztak.
6: Piáztak, ettek, ezt, azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha elviszed, és más, hogyha ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinni.
5: Ja, ez
6: és
5: mekkora egy rohadékság, és akkor az elvitelesen más áfa van, mert azt nem ott tette meg, nem ülte le, elvitte, csak dobozba kérte.
6: Igen, voltak ilyen igazi gyegyáskodások.
5: De akkor ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy
4: jó, már most mondom.
5: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák, most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabán. Értem én.
4: Jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
6: Ott nagyot kaszáltok.
4: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-ra jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják a
5: Igen, nem foglalnak
4: már
5: pusztasztal.
4: Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
5: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnéznek egy éttermet.
6: Egészségetekre sem.
5: Egészségetekre. Örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsül is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor ellenőrizzetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
6: Egy kicsit tehát, mi is.
5: Ingyen élés, ne továbbja.
6: Mi is magunkénak érezzük azt a vadast.
5: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Tehát
4: igen,
5: ezt mi finanszírozzuk.
4: Visszatérítés akkor. Érted?
6: Hát igen.
5: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
6: A te pénzedet a Ferinél költ.
5: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Ferinél, de már leellenőrizzük, ne, és nem ad számlát, nem baj, jó a kaja.
6: De végigettük már az étlapot is.
5: De jó, a Hortobágyi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
4: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfelejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor ahogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott
6: az igazolványom.
4: A napocsi.
5: Az öreg profi, az öreg Al Capone, mennyire profi.
6: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
5: Mennyire profi.
4: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te már egy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
6: Gyanús mondja, hogy azzal kezdte erőtegészséget.
5: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzád járnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
6: Nincs
5: tehát,
6: az
5: hogy
6: a
5: legjobb.
6: Nincs az a pénz, amiért elmennék NAV-osnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
4: Végzi
6: egyébként
4: a munkáját.
6: Végzi a munkáját, na, értem.
5: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us-t le is adhatnánk tényleg.
4: Emlékszel,
5: a csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhest játszott, nőgyógyászati szülésre ment. Esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyan helyre, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simá hozzád járnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
4: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizzünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten 2-szer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod el a papírt, vagy nem adod a papírt.
6: Hát a taxisból is van.
4: Jó, de a taxisból is van egy csomó.
5: Aha. Igen.
4: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
5: Igen. Nálunk az a habzó szájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek, írja egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
4: hát,
5: a zenekar...
4: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
5: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Ferinél kajálnál, mint egy főzelékfalóban. Hát,
4: jó az
6: nem
4: is.
6: Rossz az, gyerekek. Hallod.
5: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a felé.
4: Gyertek.
5: Látod, még annak se tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a, jó a kaja.
4: Nem és... örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül. Egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
5: Legyen egy kör e-mail. Az ellenőrzeti étteremlistája, igen.
4: Két napja
5: beállt boxedzésre, a NAV-os a végén felfedte magát, írja Viktor.
6: Ne őríts!
4: Lenyomta az egyórás edzést?
5: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát, na. Szóval, hogy ja. Nyilván mennyi, 5000 odaadod, az kész, tehát ki ad erről számlát.
6: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
5: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet. 1:30-kor mekkora rázza ezt a felé kajára.
6: És elmegy
5: még egy magánurológiát, megcsinált egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán maguknak osztják
6: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete
5: igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz, vagy én? Jó, hajolj,
4: te kezdte.
5: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy NAV-osok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni, nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbél tükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á.
6: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondta, hogy
5: nem buktattál elég most... irány az urológia. Csinálj egy NAV-os menüt. Jó ötlet. Tisztelt NAV-osok, Mákos Guba.
6: Napi ajánlatunk,
5: csak egy 10 NAV-osok. Gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon Mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos Guba, lebencsleves. NAV-os igazolvány.
6: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne, hogy ne terjedjenek.
5: Volt NAV-os, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek, Ica,
6: szeretlek,
5: csak azért...
6: Szeretlek, NAV.
5: Szeretlek, I love you, NAV, csak azért felrakta.
4: A csaj mesélte a mesztelen jogát is.
5: A mesztelen jogára is elmentek.
4: Volt.
5: Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhol elmennek.
6: De ez születni kell. Tehát, hogy
5: kicsit rohadéknak kell lenni.
6: Ehhez kell egy lelkület.
5: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, vére szájú volt.
6: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
5: Igen. Tényleg a NAV-os tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
4: Navi?
5: Tomi írta nekünk, Navi ajánlat.
4: Ú, de jó vagy.
5: NAV-os igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
4: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis gulyás.
5: Egyébként az jó, igen. NAV menü, igen. Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a NAV-nál dolgozni, nem?
4: Igen,
5: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük.
4: Igen.
5: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
7: A vége ne bukta legyen.
5: Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, lekváros bukta. Pici hurka, kis halászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
6: Navra forgó olajban
5: kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy így.
6: Navancslé.
5: Jó, navancslé, navra forgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizet?
4: Igen,
5: persze, ők fizetnek. Igen.
4: Ja.
6: Nyugtával dicsért a navot.
5: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára, a navi palacsintázóját, az nagyon jó. Azt a mindenségét neki. Rossz lágyokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek a rossz lányokhoz is, igen.
4: Nekik van nyugtájuk?
6: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
4: Hát de hol, az hogy jelented be?
6: Úgy, hogy van egy ilyen...
4: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
6: De nem, de valamilyen...
4: Szolgáltatás
6: címszó alatt lehet elvileg.
5: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
4: Kifújtuk az orrát.
5: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál kifelé, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
6: És esetleg egy kis rablóhúst.
5: De jó, hamis gulyás rablóhús.
4: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
6: Egy jó navokádó saláta.
5: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
4: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
6: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
5: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús, számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
4: Igen, ha jöttök, bátran.
5: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, nem ám itt csóroskodunk.
4: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
5: Menüznek. Csak. Mit csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
4: Azaz.
5: Megérted. Kacsát rozért.
6: A legdrágább pesgőből rendeljetek
5: meg. Akkor már csapjanak oda.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 'cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
2: az 50.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper hétvégét, Györke Attila a stúdióban. Hát kimondani is durva, de augusztus első hétvégéjében vagyunk. Egy hónap van már csak a nyárból, úgyhogy adjunk bele apait, anyait. Mi a Rádió Egy adjuk hozzá szuper jó zenéket, mutatom a heti sereghajtókat. Ugye 50. helyen játszottam Teddy Swims-től a The Door-t, 49. ugyancsak tőle a Lose Control. Negyvennyolcadik, Joe Corry-tól Galantis-tól a Stay a Little Longer. 47. lett David Guetta-tól és a YRepublic-tól az I Don't Wanna Wait. 46. Blondish és a Never Walk Alone.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

így a világ leghíresebb teniszoktatója, vagy legalábbis a teniszoktatók közül a legjobb hangú énekes. Ő, ha nem zenélne, ebben a pillanatban is edzősködne. Legalábbis ezt mondta. A Do It Again a 38

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A 35.

0: elsőként a Rádió Egyen.
1: A Golden Summer, Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnusz arról az érzésről, amikor egyetlen nyár örök emlékké válik. A napsütés, a szabadság, a szerelem, a barátok együtt adják ugye azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer, 40-ből lett 32-dik a Top 50-ben.
2: Hey Hungary, it's Loi.
3: And David Quintus.
2: And this is our new single,
3: Golden Summer.

az európai, az amerikai és az angol slágerlisták legnagyobbjai egyetlen műsorban. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 31.

0: Joker, It Be Alright, 28. Lady Gaga, Dead Dance, 27.
1: Rádió egy top 50, a 26.
0: A Hug Yourself, Kamráttól, a kedvenc német énekesünktől, aki szinte kizárólag angolul írt dalokat, mert mindig is globális karrierben gondolkodott. Hug Yourself, lépd el előre, a héten már a 26.

0: Hugo, Sonic és az It Feels So Good. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 folytatásában a 23. helyen Kashmir érkezik és a Wild Ride. It's been a wild ride ever since I
1: met you. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a JÜSZK.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Ezen a hétvégén tartják az első birjáni búcsút, ahol lesz vidámpark, kolbászevőverseny, töltött paprika főzés, fellépők, zenés előadások a színpadon, és a Havas Boldogasszony nagymise Böjte Csabával, ferences rendi szerzetessel a birjáni búcsúban. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján, és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeljével érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt T-Deni, a Voicingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek káptalankert.net. Fürdőfesztivál Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi-tűzi játékkal és vízitornával augusztus 7-től 9-éig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
9: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
10: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
11: A Nemzeti Lovas Színház az Unicord is legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra augusztus 1-én. 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
1: A 23.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50 szól, én Györki Attila vagyok, hello mindenkinek. A Drakulát hozom most, a Tame Impala dalát, amit február környékén kapott fel a TikTok és a YouTube. A pszichedelikus rockot játszó egyszemélyes produkció, a Tame Impala és az énekesnő Jenny óriási sikert könyvelhettek el vele, de csak pár napja volt, hogy először adták elő együtt, élőben, Bostonban, Tame Impala koncerten. A TikTokon egyébként már közel 1,5 millió videó készült ezzel a zenével, még Dua

0: Itt a Rádió 1, ez a Top 50, Lady Gaga-t és az Abrakadabrát a 20. helyen a Fastboy követi. Good Life!
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Save Me Tonight, David Guettával, és azzal a Jennifer Lopezzel folytatom, aki azzal kábítja most az újságírókat, hogy ő egy pasiban nem azt nézi, hogy mennyire gazdag, nincs szüksége a férfi vagyonára. Számára az a lényeg, hogy a férfi figyelmes legyen. Szóval nem egy óra, nem egy autó, nem a magánrepülőt csábítja el J-Lo-t, hanem az, hogy az úriember reggel beágyazzon, elmosogasson helyette, ha fáradt. Neki ez a szexi. Jó, hát J-Lo esetében ezt akkor inkább most engedjük is el. Ő tündököljön a színpadon, és énekeljen inkább nekünk ilyen szuper dalokat, mint ez. Save me!

Cyril remixben a 17. pozíción. 16. Ray, akit újabb díjátadóra jelöltek pár napja Angliában, Mercury díjra, ami bár zenei elismerés nincs köze Freddie Mercury munkásságához. Egy régi angol telekommunikációs vállalat, a Mercury Communications hozta létre. Ők voltak az első szponzor, és az eredeti névadó neve végül is aztán megmaradt. Gyakran a Grammy brit megfelelőjeként hivatkoznak rá. A cél pedig nem a legnagyobb slágerek, vagy a legtöbbet eladott album és előadó díjazása, hanem itt a zenei teljesítményt ismerik el, a kreativitást, az innovációt, és bármilyen műfaj képviselője nyerhet. Pop, rock, hip-hop, elektronikus zene, de akár jazz előadó is. Ray-t egyébként a legutóbb megjelent albumával jelölték, és október 22-én lesz majd az eredményhirdetés. Where is my husband? A 16. a Top 50-ben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 14.

0: Például Sam Feldnek, Rehab Nek és annak a Swish Disco-nak köszönhető, akik imádják ötvözni a nosztalgiát a modern hangzással, a két srác, Dan és Nikos, azt nyilatkozta egyszer, hogy a céljuk olyan zenét csinálni, amit mindenki ismer, de úgy, ahogy még soha nem hallották. Ez egyébként a korábbi mashupjaikra is igaz, és az ilyen saját dalaikra is. Ez egy dance remake, egy korábbi sikerből, This is the Life, Amy McDonald-tól. Nagyon jól sikerült. Ez a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey, guys, we are Switch Disco, and you're listening.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A 12.

Bambolé. Alex Kenji amúgy nem csak DJ, hanem sikeres üzletember is, társ alapítója két zenei kiadónak is, amelyek több százezer digitális zenei eladást produkáltak. Ezt a saját dalát is önmaga adta ki. Alex Kenji következik, Bambolé. A múlt héten a 12. volt, most a 9. a Top 50-ben.

megy, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan dal, amit ha nyaraltunk, már biztosan hallottunk tengerparti bárokban, szállodákban, szórakozó helyeken, de akár a Balatonon, a Gofrisnál vagy a Vízibicó kölcsönzőnél is. New Religion, az a BB Rexa következik, aki konkrétan majdnem otthagyta a zeneipart, mert évekig csak másoknak írhatott slágereket, ő maga alig kapott lehetőséget előadóként, de szerencsére ez mára már nincs így, és ez a zene nagyot megy tőle. 6. a Rádió Egy Top 50-ben.

Kenzsitől a Bambolé. Taylor Swift, Opalite a 8.

Not Like Mine, negyedik. A múlt heti első bronzérmes, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Purple Disco Machine, Hurt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Úszógumik a kézbe? Jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdő Fesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít, kalapjakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
2: Reklámot hallottál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 101,9.

0: Kellemes hétvégét ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol a Daily Mix zenei lista után kezdődik nem sokára a Villányi Mozaik magazin műsor, persze a programajánlatokat is hozom, és mindjárt Ed Sheeran is énekel, első helyen az Aziza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Ezen a hétvégén tartják az első Birjáni búcsút, ahol lesz vidámpark, kolbászevő verseny, töltött paprika főzés, fellépők, zenés előadások a színpadon, és a Havas Boldogasszony nagymise Böjte Csabával, ferences rendi szerzetessel a Birjáni búcsúban. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján, és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Titeni, a Voicingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncert műzikeljével érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Fürdőfesztivál Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi-tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
5: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik, és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
6: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
1: Reklámot hallottál.
7: 2026. augusztus 1-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány a Rádió 1-en.
2: Hírtér Villány. A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en. Ince Anna Máriától.
7: Több száz programmal várja közönségét kettől az Ördögkatlan Fesztivál, melyet immár 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kis településein. A rendezvény augusztus 4-e és 8-a között várja a látogatókat. Nagyharsányban, a falu határában fekvő egykori kőfejtő területén kialakított szoborparkban, Beremenden, Kisharsányban és a községhez tartozó Vélien szőlőbirtokon zajló összművészeti fesztivál olyan díszvendégeket köszön majd, mint Grecsó Krisztián, illetve Beck Zoli. Enyedi Ildikó filmjei, vetítései és közönség találkozói a kortárs magyar filmművészet egyik legfontosabb alkotóját hozzák majd közel a közönséghez, míg Bereményi Géza 80 évesen is új történetekkel érkezik. A Platon Karatajev pedig nem csak koncertet ad, hanem teljes művészi világát is magával hozza, írták a szervezők. A színházi előadások között látható lesz többek között Ifjabb Vidnyánszky Attila revizor rendezése, Bérces László Reggel és Este című előadása, Mácsai Pál önálló estje, a Koltai Róbert és Darvas Ferenc nevével filmjelzett zenésest, illetve a Nézőművészeti Kft. Új bemutatója, a Balhé Atlasz. A fesztiválon bemutatkoznak fiatal alkotók, független társulatok és a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói is. Így az Ördögkatlan továbbra is az ország egyik legfontosabb színházi találkozóhelye lesz, írták. Esténként a Nagyharsányi Narancsligetben egymást váltják majd a koncertek. A nyitónapon például a Platon Karatajev és a Kis Csillag lép színpadra, majd a hét során érkezik Péter Fibori és a Love Band, az Esti Kornél a Csík zenekar, a Bohemian Betyárs, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és a 30Y is. A Nagyharsányi Tornaterem mostantól Scherer Péter Színházterem néven várja a közönséget. A névadással a fesztivál egyik meghatározó művésze előtt tisztelegnek, aki évtizedeken át volt a Katlan meghatározó alakja. A fesztivál részletes programja elérhető az Ördögkatlan hivatalos oldalán. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt az elmúlt hetekben országszerte fokozott véradó toborzást tartott, hiszen a nyári szabadságolások, a rendkívüli hőség és a csökkent véradói aktivitás miatt kiemelten fontos volt, hogy minél többen jelentkezzenek véradásra. Sokan azonnal reagáltak a felhívásra és felkeresték a véradó helyszíneket. A növekvő véradási számoknak köszönhetően kedvező irányba mozdultak el a vérkészletek. Ugyanakkor a betegek folyamatos ellátása csak akkor biztosítható, ha ezután is elegen döntenek a véradás mellett. A leggyorsabban felhasználásra kerülő vérlemezke készítmények mindössze 5 napig tárolhatóak, így a folyamatos utánpótlás elengedhetetlen. A következő napokban ismét tartós, rendkívüli hőség várható, ami visszavetheti a véradási kedvet. Ezért a két szervezet arra kéri a véradókat, hogyha tehetik, már most tervezzék meg véradásukat. Keressék ki a számukra legalkalmasabb időpontot és helyszínt, esetleg egy hűvösebb órát. Fontos, hogy a véradás előtt bőségesen fogyasszanak folyadékot, hiszen a megfelelő hidratáltság nem csak a közérzetet javítja, hanem a véradás sikerességét is segíti. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt pedig köszöni minden véradó eddigi önzetlen segítségét, és bízik abban, hogy a következő napokban is sokan döntenek úgy, hogy egy órát szánnak idejükből embertársaik gyógyulására. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitász, Legyen öröm az iskola kezdés nevű programja, közölte a segélyszervezet az MTI-vel. Azt írták, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a segélyszervezet idén még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyerekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyba Richárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette. Tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, melyhez adományozók támogatását kérik. A vezető fontosnak nevezte, hogy a gyerekeket és családjaikat ne csak egy alkalommal segítsék, hanem kísérjék őket. A korrepetálás, fejlesztés vagy szociális támogatás esélyt adhat arra, hogy tovább tanuljanak, szakmát szerezzenek és boldogulni tudjanak az életben. A közleményben kitértek arra, a Katolikus Karitász figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő tehetséges fiatalokra, illetve azokra, akiknek a családja betegség, munkahelyvesztés vagy lakhatási nehézség miatt került válsághelyzetbe. Azt is írták, hogy a lépcsőfok programban a családokkal közösen konkrét célokat határoznak meg, például a folyékony olvasás

0: mentőtiszt és Stankovics Roland gépkocsi vezető éppen családjával piknikezett, amikor észrevették, hogy egy a férjével és három unokájával kiránduló 60 év körüli nő elesett. A sérült bokafájdalomra panaszkodott és nem tudott felállni. Bettina megvizsgálta a nőt és mellette maradt, miközben igyekezett megnyugtatni a megijedt unokákat. Közben Roland térerőt keresett az erdős területen, hogy értesíthesse a mentőket, majd a kiérkező egységet a sérülthöz vezette. A nőt a mentők ellátták, majd hordágyon vitték ki a nehezen megközelíthető helyszínről. A mentéshez később a tűzoltók is csatlakoztak. A sérültet végül stabil állapotban szállították kórházba, ahol sikeres műtéten esett át, később pedig telefonon mondott köszönetet a két siklósi mentősnek a gyors és önzetlen segítségért. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 101,9
2: Rádió 1.

0: Villányi Mozaika Rádió 1-en.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét, ma 2026. augusztus 1-e szombat van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Villányi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden. Ha Villány környékén kirándulsz, egy igazán különleges helyet is érdemes felírni a bakancs listára. A közeli Lapáncsán ugyanis egy egyedülálló teáskanna múzeum várja a látogatókat. Több száz különleges, sokszor meghökkentő formájú porcelán teás Kanna mesél a gyűjtők szenvedélyéről, és mi is erről hallunk majd a műsorban. Itt a kánikulán figyelni kell a babákra is. A nyári hőség nem csak a felnőtteket viseli meg, hanem a legkisebbeket is. Egy újszülött vagy néhány hónapos baba szervezete még jóval érzékenyebben reagál a nagy melegre, ezért ilyenkor a szülőknek sok mindenre oda kell figyelni. Ezekre hívjuk fel a figyelmet mi is a műsorban. És hát a megye székhely már többször megmutatta, hogy nem véletlenül tartják a kultúra egyik magyarországi fellegvárának, és most ismét egy igazán különleges zenei esemény költözik a városba. Aki emlékszik a Pécs kántátra, vagy az Európa kántát fantasztikus hangulatára, tudja milyen érzés, mikor több száz énekes tölti meg dallamokkal az utcákat és a tereket. Hamarosan így lesz ismét, a Pécs kántát fesztiválról beszélgetek majd az egyik szervezővel. Ennyit előjáróban, kezdődik a Villányi Mozaik.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha Villány környékén kirándulsz, egy igazán különleges helyet még érdemes felírni a bakancs listára, ugyanis a közeli Lapáncsán egy egyedülálló teáskanna múzeum várja a látogatókat, ahol több száz különleges, sokszor meghökkentő formájú porcelán teáskanna mesél a gyűjtők szenvedélyéről. Hogy hogyan is született meg ez a különleges kiállítás, milyen ritkaságokat rejt a gyűjtemény, és miért érdemes Villányból egy kis kitérőt tenni Lapáncsára, arról a múzeum társtulajdonosa mesél nekünk. Dusnoki Tibor a vendégem. Hogy indult mindez? Hogyan is lett ebből egy gyűjtemény?
1: A feleségem, Török Valéria kezdett el teáskannákat gyűjteni körülbelül 10 évvel ezelőtt. Ugye mi kint élünk Angliában, itt nagyon népszerű a tea, mint az köztudomású, és érdekes módon nem csak úgymond sima teáskannák vannak, tehát ami ilyen normális megszokott díszes porcelán kannák, hanem olyan teáskannák is, amelyek hát mindenfélére hasonlítanak, de teáskannára nem. Tehát például kis házikó, vagy egy emberi fej, vagy egy konyhai csikótűzhely, magyarul sparhelt, játékfigurák, mesefigurák, elefánt, telefonkészülék, mármint régi hagyományos tárcsázós készülék, nem a mobilra gondolok, meg autó, tűzoltó autó, tehát ami az emberi fantázia által megengedett, az bármi. És néha találgatni kell, hogy egyáltalán hol töltöm bele ebbe a forró vizet, meg hol szedem, vagy hol öntöm ki belőle a teát, ugye. Most az első egy-két ilyet ő megvette, és úgy hát felébredt benne egy ilyen gyűjtő szenvedély, pedig ő amúgy nem nagyon gyűjt semmit. És hát ezek ugye nagyon érdekesek voltak, meg nagyon viccesek tulajdonképpen sok értelemben, és hát ilyen lelkesebben elkezdte ezeket gyűjteni, meg jobban utána nézni, utána olvasni. Ugye vannak különböző gyártók, elsősorban Angliában, akik ilyen teáskannákat készítenek évtizedek óta, és jobban utána olvasott, interneten utána nézett, és elkezdte ezeket vásárolgatni részben úgynevezett charity shopokban, tehát ilyen jótékonysági boltokban, ahova az emberek bevisznek számukra már felesleges limlomokat, ruhákat, konyhai eszközöket, akármit, tehát ott is lehet ilyenekhez néha hozzájutni, illetve hát az interneten meg egyéb forrásokból is sikerült különlegesebb darabokat felvásárolni. És amikor a feleségem megörökölte a nagyoma lapáncsai házát, ami egyébként erősen felújítandó volt, és ezt rendbe hoztuk, akkor ott a régi úgynevezett tiszta szobában, tehát az épületnek a legnagyobb szobájában úgy döntöttük, hogy ezt kialakítjuk egy ilyen kis teáskanna gyűjtemény számára, és ennek körülbelül 5 éve, és végül is oda került ez a gyűjtemény, ami most már hát több mint 200 darabot tartalmaz.
0: Jól néznek ki, egy-két fotót találni azért a neten, de ha valaki élőben nézné meg, mikor érdemes menni?
1: Bármikor természetesen, ugye Lapáncsa sokan nem tudják, Villány közelében van, tehát aki mondjuk lemegy esetleg Villányba bortúrára, vagy bármilyen okból kirándulni, körülnézni ott a környéken, ugye ott van Siklós, Harkány, stb., tehát nagyon szép része Magyarországnak. Villánytól mindössze egy 8-10 perc autóval, tehát kb. 10 kilométer Lapáncsa, egy kis zsákfalu, nagyon szép kis falu egyébként, egy utca az egész, és ott van a mi házunk, benne a kis teáskanna múzeum. Bejelentés alapján szinte bármikor tudunk fogadni ott látogatókat, illetve hát elsősorban nem mi, hiszen mi nem ott élünk, hanem a Nagy Levente, aki a falunak a polgármestere, ő neki van kulcsa, ővele lehet egyeztetni, hogy mikor szeretnék meglátogatni a gyűjteményt, és ő beengedi, körbe vezeti az érdeklődőket.
0: Hány teáskannát láthatunk nagyjából?
1: Tehát körülbelül 200-210 darab van jelen pillanatban a gyűjteményben, ami hát egy elég szép szám, tehát hogyha úgy végignézi valaki, ezt úgy befogadni úgymond elég nehéz, mert ugye sűrűn vannak, tehát az azért mégiscsak egy-egy jó, hatalmas nagy szoba, de mégiscsak ugye ez azért egy nagyon szép szám, tehát néha, megmondom őszintén, még én is így rácsodálkozom, hogy jaj, nekünk meg ilyen kannánk is van, mert már nem emlékszem rá, mert ugye annyi fajta kisebb-nagyobb méretben, ugye színesek, szépek, érdekesek, hogy tehát egy jó élmény, nagyon szép élmény. És azt mondom, a 200 darab az egy elég nagy szám, de hát nagyon kevés ilyen teáskanna gyűjtemény van az egész világon, olyan 8-10 darabról tudunk összesen. Európában van egy, itt Angliában, egy van azt hiszem Franciaországban, és Magyarországon van a harmadik. Tehát ennyi van Európában összesen. De most az angliaiban van 8300 darab. Tehát most ahhoz képest ugye a 200 az eléggé elenyésző. De hát az a 8300 az ilyen felfoghatatlan. Tehát amikor azon végigmentünk, tehát az egy más kategória, más volumen.
0: Gondolom. Mikor kezdték egyébként a gyűjtést?
1: Tehát körülbelül 10 éve indult a gyűjtés, és egy ilyen 5-6 éve most már, hogy megtaláltuk a helyét ennek a gyűjteménynek, és megnyitottuk a kis kollekciót.
0: Jól látom, hogy egy kis kötet is született, ami lapáncsát, illetve a teáskannákat emeli ki? Egy mesekönyv?
1: Született egy mesekönyv. Mm-hmm. Igen, ennek igazából lapáncsához csak annyi köze van, hogy a feleségem nyaranta annak idején ott gyerekeskedett ugye a nagyszülőkhöz, oda járt le 2-3 hónapot, ott töltött len minden nyáron, ugye a nyári szünetekben, mikor még gyerek volt, és hát mindenféle kis történetek estek meg vele, ugye, mint ahogy minden gyerekkel, ugye egy vidéki nagyszülőknél töltött nyaralásnál ez megesik, és később pedig, amikor ugye mi összeházasodtunk, gyerekeink lettek, ugye akkor gyerekekkel is mindenféle kis kalandok voltak, és igazából ezekből születtek a történetek, tehát a Mouse Tales, magyarul egérmesék című kötet, tehát igazából ehhez lapáncsának csak ennyi köze van, hogy bizonyos kalandok, amiből aztán ugye a kis egerek kalandjai lettek, azok ott születtek meg, vagy ott történtek. És az ebből ugye a kiadásból befolyó pénzt, illetve befolyó profitot, azt pedig ugye beleforgattuk ennek a háznak a felújításába és a Teáskanna Múzeum kialakításába.
0: Világos. Mik a későbbi tervek? Mi lehet még ebből?
1: Hát ez igazából annyi, hogy ugye bővül, tehát azért vásárolgatunk, szerzünk be most is kannákat, amikor van lehetőségünk, és amikor jövünk Magyarországra, akkor ezeket hozzuk magunkkal, és próbálunk próbálunk helyet találni ebben a kis múzeumban. Úgyhogy bővül folyamatosan, lassan, de folyamatosan. Mindenképpen gyerekek számára is érdekes ez, tehát szoktak hozzánk jönni a környékből, Beremendről, Villányból, Siklósról, innen-onnan iskolai csoportok, és ugye beszélgetünk a kísérő tanárokkal, meg a kísérő szülőkkel, van, akik biciklivel jönnek át ugye a szomszéd falvakból, sőt, elsősorban úgy szoktak, és ugye mindig elmesélik, de kivétel nélkül a szülők vagy a tanárok, hogy hát a gyerekek ugye fintorognak, meg húzzák az orrukat, mikor arról van szó, hogy múzeumba megyünk. Na, amikor viszont bejönnek és körülnéznek, akkor már szó nincs se fintorgásról, se szájhúzásról, hanem széles mosoly, meg hangos csevegés, meg nevetgélés, meg jókedv jellemzi őket, mert rájönnek, hogy hát a múzeum az izgalmas, érdekes is tud lenni, meg akár vicces is. Úgyhogy készülnek a fotók, készülnek a videók, és nagyon szokták élvezni a gyerekek, mert egy szép környezetben, ugye falusi környezetben, és egy hát különleges dolgok, ugye ilyeneket azért nem lát minden nap az ember.
0: Na, ha Villány környékén sétálsz vagy túrázol, érdemes lesz lapáncsára is ellátogatni. A Teáskanna gyűjtemény várja az érdeklődőket. Köszönjük az infókat, Dusnoki Tibort hallottuk, a Teáskanna Múzeum társtulajdonosa volt a vendégem.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A nyári kánikula nem csak a felnőtteket viseli meg, hanem a legkisebbeket is. Egy újszülött vagy néhány hónapos baba szervezete még jóval érzékenyebben reagál a nagy melegre, ezért ilyenkor a szülőknek sok mindenre oda kell figyelniük. Mennyit legyen a szabadban a baba, hogyan öltöztessük fel mondjuk 35 fokban, miből lehet észrevenni, hogy túl melegedett vagy nem jut elegendő folyadékhoz, és vajon tényleg jó ötlete letakarni a baba kocsit egy textil pelenkával, vagy ezzel éppen az ellenkező hatást érjük el. Rengeteg olyan apróság van, amire elsőre talán nem is gondolnánk, pedig sokat számíthat a babák komfortja és egészsége szempontjából. Ezekről beszélgetünk a következőkben, hiszen itt Baranyában is bőven 30 fok fölötti átlag hőmérsékleteket mérhetünk. Szó lesz arról, milyen segítséget kaphatnak a leendő is friss szülők a környéken, hiszen Pécsen rendszeresen tartanak szülésfelkészítő programot, ahová villányból is könnyen el lehet látogatni, és rengetegen hasznos tudást kapnak itt a babavárás és az első időszak kihívásához. A vonalban már itt van velünk Pálfi Betti, a Pécsi Szülészeti Klinika újszülött részlegének vezető alapítója, valamint a Dineti Babusgató egyik alapítója. Tőle hallhatjuk a legfontosabb nyári tanácsokat, és azt is, hogyan készülhetnek fel a szülők a babával töltött első nyárra.
3: Sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Dineti Babusgató arra hivatott, hogy a leendő szülőket felkészítse a szülői szerepre, és ezzel kapcsolatos is az összes szakmai kvalitásom, ebben vagyok kompetens.
2: Szükségét éreztétek annak, hogy ne csak a szülés folyamatára, hanem a kezdő szülői szerepkörre, illetve az első hetekre is felkészítsétek az újdonsült szülőket. Ugye erről lesz szó majd a szülés felkészítő programokon. Mi történik itt, hogy képzeljük el?
3: A kismamák általában nagyon készülnek a szülés folyamatára, részt vesznek különböző légzéstechnikás foglalkozásokon, szülésznővel nagyon sokat konzultálnak, és egyébként pedig az életben tartás ösztönét életszerűen a magukénak érzik, és ettől valamiért kevésbé tartanak. Aztán amikor belekerülnek szülést követően az édesanyja szerepébe, akkor szembesülnek nagyon sok kihívással, amire előre esetleg előzetesen nem készültek fel, és a klinikai tapasztalataink az üzlettársammal, a Dineti Babusgató másik tagjával együtt egyértelműen azt tudatosították bennünk korábban, hogy erre a szerepre is igenis fontos készülni. Nagyon sok mindent elárul a szoptatással kapcsolatos információink tárháza, hiszen legtöbb édesanyja a szoptatást tűzi ki maga elé célul, hogy a gyermekét így tudja táplálni. Aztán ezen kívül a kötelező újszülöttkori vizsgálatokat is eléjük tárjuk, akik babát várnak és készülnek ezen megpróbáltatásokra, illetve a gondozási feladatokból is ízelítőt adunk, tehát úgy, mint tényleg a pelenkázás, a fürdetés, a köldökkezelés, a büfisztetés, hiszen mi leszünk az a mérföldkő, akinek az iránymutatása számottevően hat a párokra, akkor, amikor belekerülnek ebbe az élethelyzetbe.
2: Látom a képeket, hogy az apukák is ott vannak, ez nekik is szól.
3: Így van, nagyon megtisztelő egyébként a kispapák, idézőjeles, a leendő apáknak a részvételi aránya. Én úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy ők, amikor belekerül a család ebbe a szó szerinti család szerepébe, tehát megszületik a várva várt gyermek, akkor ők oszlopként szeretnék támasztani az új családképet, és ez sokkal könnyebben fog sikerülni nekik, hogyha reális információt kapnak arról az időszakról, ami vár rájuk. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsiak, nagyon érdeklődőek, rengeteget kérdeznek, abszolút minden alkalommal bebizonyítják azt, hogy nem véletlenül vannak ők ott a széksorokban.
2: Mik az első tapasztalatok, mik az első általános kérdések egy ilyen programon?
3: Hát ez amikor elkezdődik a program, akkor fölvetődnek közvetlenül a baba ellátásával kapcsolatos folyamatok, hogy hogyan történik az újszülött ellátása az egészségügyi intézményekben akkor, amikor spontán hüvei szülés történik, illetve akkor, amikor császármetszés. A hüvei úton való szülést követően pedig, hogyha lehetőség van arra, hogy ne kelljen a babát rögtönzötten vizsgálatoknak kitenni, akkor ugye a az első vizsgálatok halasztottan történnek, hogy hogyan történik, hogyan zajlik le a család háborítatlanul hagyásában az aranyóra, hogyan történik meg az első szoptatás, hogy viselkednek ilyenkor a kisbabát. Gyakorlatilag így indul a program, és ezt követően rengeteg információ hangzik el a szoptatás témakörében. Itt az apukák esetleg gondolhatnák, hogy hát ez őket kevésbé érinti, hanem majd talán ők gyönyörködni fognak ebben a folyamatban. Mégis az ő agyukba, az ő gondolkodásukba egészen más, hogy csapódik ez le, máshogy realizálódik, úgyhogy lehet, hogy egy-egy mondattal sikerül megerősíteni az anyukát akkor, amikor konkrétbe kerülnek a helyzetbe. És akkor ezt követően pedig tényleg a baba altatásával kapcsolatban, gyakorlati tanácsokkal van számos oktatóbabánk, aminek a segítségével ezt tényleg demonstrálni is tudjuk, illetve a kötelező újszülöttkori vizsgálatokat vetítjük még ki, hogy körülbelül mikor várható és hogyan zajlik ezek vizsgálatok tárháza. Az újszülöttekre gondolnék elsőként, hiszen ezen a terepen dolgozok, de azért a nagyobb csecsemőkre is azt gondolom, hogy tudnék adni néhány szempontot, amit figyelembe kell venni a szülőknek. Hogyha egy laikus elképzeli, hogy a kisbabáknak a testfelszín és testtömeg aránya mennyire eltér a felnőtt emberétől, akkor nyilvánvalóvá válik számára, hogy a kisbabáknak a folyadékháztartása sokkal esendőbb, ezért őket nagyon kell félteni, a kiszáradástól megúvni a szervezetüket. Hát az igény szerint szoptatott újszülöttek és csecsemők, ők folyamatosan gyakran fognak merre kéretkedni, és ez a természetes folyamat, hiszen ők nem csak a táplálékot, a tápanyagot szerzik így, hanem egyértelműen a folyadékhoz is így jutnak hozzá. A szoptatás első fázisába az anya melléből a szomjoltó, kicsit vizesebb bázisú tej fog érkezni a baba pocakjába, hogyha csak szomjas volt, akkor elengedi az anya mellét, és ezzel megelégszik, ezt viszont gyakran fogja igényelni. Amikor tartalmasabban, hosszabban van az anya mellén, akkor hozzájut az úgynevezett hátsó tejhez, ami zsírdúsabb, tápanyagdúsabb, és sokkal jobban laktató, mint ez az első fázis, amiről az előbb beszéltem, szomjoltás céljára. Aztán aki mesterségesen táplálja a gyermekét, tehát aki kizárólagosan tápszerre leteti, ott talán megemlíteném azt, hogy gondoljunk csak bele, hogy ebbe a kánikulába mi felnőtt emberek hányszor nyúlunk a vizes poharunkhoz, hogy hányszor vágyunk arra, hogy pár kortyot igyunk, hogy a babáknak is nagyon fontos, hogy rendszeresen a tápszer mellett is kínálva legyen a plusz folyadék bevitel, hiszen ez a jó a baba szervezetének. Ezek mellett, amire én gondolnék, hogy a kórházból való távozásnál néha előfordul, hogy látjuk ebbe a kánikulába, hogy úgy viszik ki az épületből a kisbabát a családok, hogy letakarják a baba hordozót. Ezt kifejezetten ellenjavaljuk, sőt, ezt egyáltalán nem szabad megtenni a kisbabával, mert ellehetetlenítjük a légmozgást, és gyakorlatilag ott nagyon-nagyon aláforrósodik a levegő, az a kis levegő, ami ő benne van úgymond légtér szempontjából, és ez ugyanúgy vonatkozik később a babakocsira is, hogy letakarni kifejezetten tilos. Tűző napfénynek semmiképp ne tegyük ki a kisbabákat, tehát kifejezetten várjuk meg azt az időszakot, amikor már lejjebbül a levegőnek a hőmérséklete, inkább esti sétákat tegyünk, szoros figyelmet adjunk a fényvédelemnek, és ezekkel a fényvédő készítményekkel azért az újszülöttek bőre még nem kenhető, úgyhogy az újszülötteknél azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szorosan kell figyelni, hogy nem szabad olyan időszakban kivinni, amikor sugárzó napsütés van. Mindenképpen az árnyékolásra nagy gondot kell fordítani.
2: Légkondi, most aktuális.
3: Légkondi, hát ez nagyon jó kérdés. Sokszor fölmerül, ugye a mai világban már legtöbb háztartásban van légkondicionáló berendezés. Itt szabad a lakást hűteni, de ugyanúgy, mint ahogy a felnőtt szervezetet is megterhelheti, ha nagyon nagy különbség van a kinti-benti hőmérséklet között, ugyanúgy ez a babára is vonatkozik, úgyhogy azt javasoljuk, hogy maximum 7-8 fok eltérés lehet a kinti és benti hőmérséklet között. és a cirkulációt érdemes azért alacsonyabb fokozaton járatni, tehát nem, semmiképpen nem turbofokozatra tenni. Hogyha egy mód van rá, akkor ne menjen közvetlenül az áramló levegő a babára, hanem próbáljuk meg úgy elhelyezni, hogy ez itt őt közvetlenül így ne érintse, csak maga a hőmérséklet essen jól neki.
2: Figyeljünk ezekre, fontos betartani, viszont ha valakinek még van kérdése, felteheti személyesen, hiszen országszerte több ponton is foglalkoztok a leendő szülőkkel, és hamarosan itt Pécsen is lesz egy szülésfelkészítő program.
3: Az Uránvárosi Művelődési Házban, hát nyilvánvalóan, mivel helyi kvalitás vagyok, és nagyon-nagyon sokan ismernek, úgyhogy ez nagyon-nagyon köztiszteltnek örvend, és nagyon szeretik, már egymást értesítik az érintettek, hogy ezt ne hagyják, úgymond ki, mert tényleg nagyon sokat szoktak visszajelezni, hogy mennyit tanulhattak tőlem. Igazából most már bő két éve, hogy országosra nőtte ki magát a program. Ez annak is köszönhető, hogy két évvel ezelőtt úgy gondoltam, hogy az üzlettársammal papírra vetjük a tapasztalatainkat és a tudásunkat, amit eddig szereztünk, és teljesen közérthető formában megfogalmazva a leendő szülők elé tárjuk egy könyv formájában is. Ez a babusgató kézikönyv.
2: További sok sikert nektek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg hasznos tanácsot. Pálffy Betty volt a vonalban, a Pécsi Szülészeti Klinika újszülött részlegének vezető ápolója és a Dinetti babusgató alapító tagja. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Baranya megye, azon belül is a megye székhely Pécs már többször megmutatta, hogy nem véletlenül tartják a kultúra egyik magyarországi fellegvárának, és most ismét egy igazán különleges zenei esemény költözik a városba. Aki emlékszik a Pécs kántát, vagy az Európa kántát fantasztikus hangulatára, az tudja, milyen érzés, amikor több száz énekes tölti meg dallamokkal az utcákat, tereket és udvarokat. Idén újra nemzetközi kórusfesztiválnak ad otthont Pécs, ahol a világ különböző pontjairól érkező művészek együtt énekelnek és együtt készülnek egy igazán monumentális produkcióra. Ilyenkor az egész megye megmozdul, világból is sokan látogatnak emiatt a városba, és csatlakoznak, hozzáteszem, az előadáshoz. A résztvevők nem csak koncerttermekké varázsolják a város köztereit, hanem közösen próbálják Karl Orff egyik legismertebb művét, a Carmina Buránát is, amely végül a Kodály Központban csendül fel a szólistákkal és zenei kísérettel előadni. Különlegesség, hogy a fesztivált egy nemzetközi karnagyi mesterkurzus is színesíti. Kenyából, Indiából, Kínából és ugye Magyarországról érkező karmesterek készülnek a nagyszabású előadásra, és a gála koncerten egymást váltva együtt vezénylik majd a művet. A kurzust professzor dr. Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy vezeti, a próbák és a kurzusok pedig augusztus 3 és 7 között nyilvánosak lesznek, így a közönség bepillantást nyerhet a kulisszák mögé is. Hogy miért különösen fontos ez az esemény Baranya számára, milyen programok várják az érdeklődőket és milyen élményt ígér az idei fesztivál, a rendezvény kurzus vezetője és szervezője mondja el a következő percekben. Professzor dr. Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy a vendégem.
3: 2010-ben, mikor Pécs Európa kulturális fővárosa volt, akkor találtam ki, hogy legyen egy ilyen esemény, kúrus esemény, nemzetközi nagy kúrus esemény, mert hogy ugye volt már egy Európa kántát, ugye 1988-ban Pécsen, és hát annak óriási hatása volt. Tulajdonképpen Pécs akkor került fel Európa kúrus térképére, és hát azt gondoltam, hogy ezt meg kell erősíteni, ez nem... Nyilván ezek a dolgok állavulnak, ha az ember nem csinál újabb és újabb rendezvényt. És akkor meghívtam ide a akkori Európa kántát elnökét, hogy hát nézze meg, hogy milyenek a lehetőségek Pécsen, mert az volt a titkos terv, hogy majd Pécsre ismét elhozhatjuk az Európa kántátot, ami ugye Európa legnagyobb kórus rendezvénye. És 2015-ben meg is kaptuk, és ugye nagyon nagy sikerű rendezvény volt, tényleg nagyon nagy híre volt, akár, ahol már jártunk Európában, mindenki a Pécs nevet hallotta rögtön, mondta, hogy igen, Európa kántát, Pécs kántát, igen, ott komoly kúrus élet van. No, és hát 15 után pedig, hát próbálkoztam én több évben is, hogy ezt a hagyományt tovább is élve tartjuk, de hát nem sikerült elsősorban a anyagi problémák miatt, és hát aztán tavaly előtt már kipróbáltuk, hogy akkor mi lenne, ha saját erőből létrehoznánk valamit, aztán látszott, hogy ez működik, és akkor most ebben az évben pedig a város is mellénk állt, és most akkor meg tudjuk csinálni ezt a rendezvényt, közel 500 énekessel, 15 kórus fog érkezni külföldről, Kínából, két együttes is jön, és egy különleges arcot adtunk ennek most, mert az a hagyomány, ami a Pécs kántát, vagy Európa kántát hagyománya volna, hogy kivinni a kórus muzsikát az emberek közé, nem csak koncertteremben legyen, hanem szabadtéren, tereken, utcákon énekeljenek a kórusok, ezt megtartottuk. Ez egy jó hagyomány, tulajdonképpen az Európai Bordal Fesztiváloknak is van egy ugyanilyen hagyomány, ami szintén, ugye most 30 éve van Pécset, és több mint 3000 énekes jött ide már 32 országból, de azok csak férfi kórusok. És akkor azt gondoltuk, hogy hát a más kulcsfajták is hadd jelenjenek meg, és akkor ez az egyik vonulata, hogy szabad téren is megmutatkoznak a kórusok, majd mi elmondom a részletesen, hogy hol és mi fog történni, és a másik pedig, hogy a Karl Orff Carmina Buránáját fogjuk előadni a fesztivál végén, méghozzá úgy, hogy ezt megelőzi egy úgynevezett mesterkurzus, karnagyi mesterkurzus, ahol Kínából, Kenyából, Magyarországról érkeznek karnagy, pontosabban 8 karnagy, akik betanulják a vezénylését a Carmina Buránának, és majd a Kodály Központban augusztus 8-án egy nagy koncert keretében elő is adjuk az ő vezényletükkel. A kórusok nyilván a még megelőző napokban azért próbálnak erre, természetesen, és hát ez tulajdonképpen a csúcs eseménye a fesztiválnak. A szabadtéri koncertek pedig következőképpen zajlanak, hogy augusztus 6-án a Pirogránit udvarban lesz egy úgynevezett folklór est, aztán 7-én lesznek a sétáló koncertek a városban, tehát Sétatér, Jókai tér, aztán Színház tér, Széchenyi tér, és aztán este 7:30-tól lesz a tulajdonképpen egyik legnépszerűbb esemény, úgynevezett közös éneklés, ahol bárki bekapcsolódhat. Az éneklésben készítettünk egy úgynevezett éneklőfüzetet, mindenki megkaphatja, aki odajön, kedve szerint beszállhat, vagy csak hallgatja, nincs semmilyen kritérium, hogy ki az, aki ebbe részt vehet, hiszen az az lényeg, hogy egy nagy közös kórus alakuljon, közösen tudjunk énekelni, és hát egy közösségteremtő programot szervezünk tulajdonképpen.
2: Említette, Kenyából, Indiából, Kínából érkeznek így a mesterkurzus kapcsán. Hívásra jönnek, vagy ők ismerik ezt a rendezvényt, és már...
3: Nem, hát megkérdettük megfelelő fórumokon, szakmai fórumokon megkérdettük, és hát ugye ők, különben ugye azt kell tudni, hogy a karmestereknek, vagy a karnagyoknak, hogy elvezényeik a Carmina Buránát, nagyon kevés lehetőség adódik, mert hogy hát ez egy drága dolog. Tehát ugye itt kórust fizetni, zenekart fizetni, tehát ez nem mindenkinek nem adatott meg. Na most itt pedig van egy lehetőség, ugyan csak egy-egy tételt vezényelnek, mondjam, mert 8-szor nem fogjuk előadni a Carmina Buránát, de egy-egy tételt vezényelnek, ők kiválasztották, hogy milyen tételeket szeretnének vezényelni ebből, és hát tényleg egy különleges alkalom lesz, én azt gondolom, egy ilyen előadásról nem tudok a világban, hogy mondjuk egy ilyen művet 8 karnagy vezényel.
2: Biztos, hogy látványos is lesz. Több kórust felsorolhatunk, bőven hosszú a lista, és 4 helyszínt látok. Széchenyi tér, Sétatér, Színháztér, Jókai tér. Hogy néz ki egy ilyen program, hogyha mondjuk napokra lebontjuk?
3: Tehát ugye tulajdonképpen az egész program péskán, tehát 3-án kezdődik, mert akkor a karnagyok szűk körben betanulják technikailag a Carmina Burana vezénylését. 6-án érkeznek meg a kórusok, legbe pontosabban már 5-én este itt lesznek a kórusok, és onnantól kezdve már a karnagyok kórusokkal együtt dolgoznak. Tehát napközben vannak az úgynevezett kóruspróbák, és este vannak a programok, mint mondottam, tehát 6-án este a Pirogányt udvarban, este 7:30-kor van az úgynevezett folklór est, ahol megint közös éneklés van, táncházban a zengő együttessel, és akkor ugye másnap megint vannak a próbák napközben, amiket a Kodály Központban tartunk, és aztán délután vannak 5 órától ezek úgynevezett sétáló koncertek, este 7 óráig, tehát ezeken a helyszíneken, egy-egy helyszínen 4-5 kórus fog föllépni, váltják egymást, mennek egy másik helyszínre, tehát a közönség ide sétálhat, oda sétálhat, attól függ éppen, hogy kire kíváncsi, és aztán 7:30-tól van ez a bizonyos közös éneklés, amit pedig a Széchenyi téren fogunk szervezni, vagy ott rendezzük meg, és hát a szombati nap pedig már a főpróbák jegyében telik, hiszen este lesz a nagy gála koncert a Kodály Központban, este 7 órától előtte az első részben a résztvevő kórusok közül néhányan fognak rövid koncertet adni, és a másik részében pedig hangzik el a Carmina Burana.
2: Ugye mondta, hogy a kórusok városaként emlegetik Pécset, a kántáton kívül is mennyire népszerű ez a stílus?
3: Hát az a helyzet, hogy ugye, mint mondottam, hogy, az európai bordafesztiváloknak is tulajdonképpen ez a koncepciója, mert ezeken a rendezvényeken is vannak szabadtéri fellépések, van például pincekoncertek, aztán van a Széchenyi téren ugye a bor és dal ünnepe, de van a Kodály központban is, tehát tulajdonképpen a különböző helyszíneken is lehet kórusmusikát hallgatni, és hát én azért örülök ennek a szabadtéri dolgunknak, mert aki talán soha nem megy be egy kóruskoncertre, nem ül be egy koncertterembe, mert feszélyezve érzi magát, vagy éppen hát nincs hozzá indítatása, akkor odajön, és ott meg akkor is hallja a kórusmusikát, tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy ennek a műfajnak, a kórusének és műfajnak egy nagy ünnepe ez, és mi tényleg azt szeretném, hogy a Pécs város lakosai, polgárai tudják azt, hogy itt Pécsen milyen komoly kórus élet van, ami tulajdonképpen európai rangú, hiszen a pécsi kórusok több száz díjat nyertek az elmúlt 30 évben európai kórusversenyeken, tehát egy rangos kórus élet van Pécset, és ez a város imidzséért is azt gondolom nagyon hozzátartozik.
2: Azért 400 fős kórust vezényelni nem mindennapi, biztos, hogy különleges érzés, és volt már önnek is erre lehetősége az előző években. Így lesz-e idén is, és egyáltalán milyen ilyenkor színpadon állni?
3: Hát ugye most az a különlegességem, hogy én nem fogok vezényelni. Én a Carmina Burana nagyon sokszor vezényeltem már, hanem az a 8 karnagy fogja végig vezényelni, csak az én instrukcióim alapján, ugye a mesterkurzusok alapján, ott mi egyeztetjük a felfogásunkat, hogy ki hogy gondolja a darab előadását, úgyhogy én most tulajdonképpen mondhatom azt, hogy páholyból nézem az eseményeket, de nagyon nagy izgatottsággal és izgalommal fogom a koncertet moderálni.
2: Hétfőn tehát Pécs Kántát 2026. augusztus 3-ától egészen 9-ig. Az első napokban ugye a mesterkurzus folyamán nyílt próbákat tartanak, bárki beleshet a kulisszák mögé. Augusztus 6-án aztán a Pirokránit udvarban, illetve a Zsolnaiban indulnak a programok, táncházzal színesítve az estét. Augusztus 7-én a Széchenyi téren, Sétatéren, Színháztéren, Jókai téren lesznek programok délután. Augusztus 8-án pedig megtartják a Kodály központban a gála műsort. Rengeteg fellépő lesz, érdemes utána járni a részleteknek. Köszönjük szépen az infókat, mi is így tettünk, hiszen professzor dr. Lakner Tamás Liszt díjas karnagy, aki a mesterkurzust is vezeti, itt volt a műsorban, ő foglalta össze a legfontosabbakat. A Rádió 1-en.
1: Villányi mozaik a Rádió 1-en.
2: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy környékén. Ha villany közelében kirándulsz, akkor érdemes lesz Lapáncsára is ellátogatni, ugyanis ott egy egyedülálló teáskanna múzeum várja a látogatókat. Több száz különleges, sokszor meghökkentő formájú porcelán teáskanna mesél a gyűjtők szenvedélyéről. Erről beszélgettem a múzeum társtulajdonosával. Szó volt a babákról is, hiszen a nyári hőségben a felnőttek mellett a kicsikre is figyelni kell. A nyári hőség nem csak a felnőtteket viseli meg, hanem a legkisebbeket is. Egy újszülött vagy néhány hónapos baba szervezete még jóval érzékenyebben reagál a nagy melegre. Ezért ilyenkor a szülőknek sok mindenre kell figyelni, ezekről beszélgettünk mi is. És egy baranyai fesztivált is kiemeltünk, rengetegen látogatnak villányból is a Pécs Kántát eseményre. Ennek részleteit az egyik szervezőtől, a mesterkurzust vezető karnagytól hallottuk. Villányi Mozaik magazin műsor legközelebb holnap, vasárnap délután 1 óra 5 perc szól majd a Rádió 1-en, addig is vissza a slágerekhez. Molnár Kristófot hallottad a 100,9-en villányban.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forintot. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat.
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Ezen a hétvégén tartják az első birjáni búcsút, ahol lesz vidámpark, kolbászevőverseny, töltött paprika főzés, fellépők, zenés előadások a színpadon, és a Havas Boldogasszony nagymise Böjte Csabával, ferences rendi szerzetessel a birjáni búcsúban. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át augusztus 7-e és 9-e között. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeljével érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Tideni, a Voicingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. Fürdőfesztivál, Magyar Hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán.
10: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

szólalnak. A új zene akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, Kiss Márti. Üdv mindenkinek, kedvenc Ed Sheeranünk a folytatásban. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi gigaslágert köszönhetünk Ed Sheerannek, és ha azt mondom, hogy bizony ez a dalhoz is köze van.

Burna Boy és Ra, Die Die! Hát ez bizony egy Ed Sheeran szerzemény, a társszerzők között ott van, mert pedig ha ott van Ed Sheeran neve, mint társszerző, az magyarul annyit tesz, hogy ő írta a dalt. Őt hozom most, és Siri remixében a Camerát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: paradise with you.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Zita írt egy üzenetet. Szia Márti anyának, nagyon gratulálunk, mert életében először átúszta Balatont. Superwoman az anyukád Zita. Ugye ma volt a Balaton átúszás, második halasztás után a legmagasabb harmadfokú hőségriadóban úsztak a résztvevők, 1190 hazai településről és 60 országból neveztek a sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves. Az nem semmi. Martin Gerixet

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek közt olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósít, Lotfi Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, All Stars, Diszkósít és Cookies, Switch Disco, Rehab, Samfelt és a Sleep Tonight. Ezt hozom most.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan a holland superstar DJ, az ötszörös világelső Martin Garrix, akinek a héten debütált a Vadi új dala YouTube-val, elképesztő. Egyébként az új dalt a Tomorrowland-en be is mutatták, mind a két hétvégén fellépett a Star DJ. Na és hogy mit hozok tőle hamarosan?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJs, the beats, the melodies.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Ezen a hétvégén tartják az első birjáni búcsút, ahol lesz vidámpark, kolbászevőverseny, töltött paprika főzés, fellépők, zenés előadások a színpadon, és a Havas Boldogasszony nagymise Böjte Csabával, ferences rendi szerzetessel a birjáni búcsúban. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján, és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át augusztus 7-e és 9-e között. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Titeni, a Voicingers, a Belga, Demién Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeivel érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Fürdőfesztivál Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi-tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-éig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán.
3: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló.
2: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
3: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál.
5: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis Mártival. Csak igazi

0: verzió, egy csak igazi mai sláger megy. Kings and Queens az imént Eva Max-től, és pop királyokat, királynőket hozok még ebben az órában. Dua Lipa, Lady Gaga, Bibi Rexa, és még sokkal mások. Menő mixek is lesznek még ma. Before Party Show Kukival két órán át, ugye ez már a Summer Edition, 120 percen keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben. 8-tól diszkósít, este 9-kor startol a World Is My Radio Show, most pedig Sanfelt barátunk zenél.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egyik nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és breaking, hogyha Budapesten sétálunk, szabad szemmel lehet látni a Duna alján maradt Ferenc József híd romjait. Ez most egy friss hír, annyira alacsonyan van a folyó, egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel, hogyha a Szabadsághídon a Szent Gellért tér felől sétálunk be, és az első pillérnél lenézünk, akkor látható az 1945. januárjában felrobbantott Ferenc József híd roncsa, hát ott van a történelem most a szemünk előtt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hey,

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és az előbb mondta, hogy mennyire alacsonyan van a Duna, mi mindent lehet most már látni a folyó meder alján. Az elmúlt egy hétben gyapjas mamut örlőfogat találtak a Tiszában, rinocérosz csigolya csontokat, 13 éve ellopott Opelt a Dunából, tegnap a Margit szigeten mágnes horgászat közben két rozsdás marok lőfegyvert, úgyhogy nagyon durva dolgok kerülnek most elő. Hozom Lady Gagát.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a nyár legforróbb, legperzselőbb napjaiban is. Alex Kenji például, és az a bámbolé, amit először a Rádió 1-es DJ-t vezettek be a köztudatban, most is rendszeresen játsszák. Például délután a Live Mixben, Kuki is fogja szerintem ma délután 5 és 7 óra között mixel majd a francia Muki, 8 órától diszkósít, 9 órakor pedig startol a World is My Radio Show. Ja, és Rádió 1-es DJ-kkel

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hamarosan például az USA-ban turnézó szupersztár Ed Sheeran, aki a napokban kifejtette, hogy ami az USA-ban alkoholizmus, az a briteknél ivási kultúra. Ők ezt így hívják, a culture kifejezést használta, és hát ezt az elmúlt hónapok után összegezte. Ahogy ő fogalmazott, Nagy-Britanniában néhány korsó sör munka után társadalmilag teljesen oké, elfogadott, a nagyobb pénteki buli pedig simán jelenthet 6 korsó sört és egy üveg bort. Per fő. Dolgoztam Londonban, a Soho-ban, és ezt abszolút meg tudom erősíteni. Hát attól még, hogy valami társadalmilag elfogadott, az nem jelenti azt, hogy egészséges is. Ed Sheeran érkezik nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a mikrofonnál Kismárti. Rádió 1, és ha valaki úgy érzi, hogy a mai nap során valami bosszantó dolog történt vele, minden relatív. Itt van például a szegény Laci. Laci, veled mi történt ma? Hello, így nem
1: van hát, mi nyaralni vagyunk, és sajnos mi egy picit forró jártunk, úgyhogy nem valami jó élményben volt részünk a mai nappal.
0: Amikor egy lóba léptél, vagy mi történt?
1: Az utazási úr az a csődbe ment, akivel utaztunk.
0: Menet közben, miközben nyaraltatok?
1: Igen.
0: Ilyen van?
1: Igen.
0: Ó, te jó.
1: Hát előfordul, igen, sajnos.
0: És akkor mindenki oldja meg a hazautat, vagy mi van ilyenkor?
1: Hát felajánlották a buszos utazást, de mi ezt nem fogadtuk el, úgyhogy mi más úton, módon, tehát maradtunk a repülős utazással inkább.
0: Laci, vigasztaljon a tudat, hogy erre a nyaralásra fogsz emlékezni. Nem arra, ahol minden rendben volt, harmonikus, pihentél, szürcsölted a koktélodat, hanem ahol valami elromlott. Erre 40 év múlva is emlékezni fogsz. Jó esélye.
1: Hát, reméljük, hogy inkább nem.
0: Balesetmentes hazajutás nektek, és köszi, hogy még így is. Ezekben a pillanatokban is a Rádió 1 szól ott. Hol? Bulgária?
1: Bulgária, igen.
0: Na, akkor jó hazautat nektek.
1: Szia! Köszönjük szépen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Purple Disco Machine a folytatásban, akinek a nevét két dolog inspirálta, az egyik a Miami Sound Machine, a másik pedig Prince Purple Rain korszaka. Hát utóbbi tényleg hihetetlen nyomot hagyott maga után, 40 évvel később is, sőt több mint 40 évvel később. Most például egy Broadway musical készül belőle, és a Variety beszámolója szerint a musical adaptáció 2027-ben debütál majd, New Yorkban fogják bemutatni. Nem sokat tudunk még a szereplőgárdáról, az viszont biztos, hogy egy Tony D-ra jelölt rendező rendezésében készül majd el a darab. Purple Disco Machine, őt hozom most a folytatásban.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy évvel született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hétvégén is. Csörgünk, felveszem. Rádió 1, tessék!
1: Krisztina vagyok, szia Márti!
0: Szia Krisztina, hello!
1: Kérdeztétek az előbb, hogy milyen bosszantó dolog történt. Hú, nagyon bosszantó dolog történt. Mi itt lakunk Ongán, Miskolctól 5 kilométerre. Kint napoztam, és arra lett a figyelmet, hogy valaki éget valamit. Arra gondoltam, hogy szükséreznek. Levegyek a kert végébe, íg az egész bokor erdő mindenség.
0: Te jó ég!
1: A hátunk mögött, a kertünk végében felgyújtották a szemetet.
0: Jézusom, ebben az időben.
1: És képzeld el, hogy átterjedt már a kertünkbe, és már majdnem a lakóházunkra is. Kijöttek a tűzoltók időbe, és a szomszédok, ugye az összes szomszéd, aki él és mozgott, az mindenki volt a kertünkben is, és segített.
0: Hát még a hideg is kirázott. Hál' Istennek, hogy ott voltatok ennyien, és igazából így közös erővel megfékeztétek a tüzet. Pillanatokon belül megvan a baj. Hát a nyugodtságra most egy Megan Thee Stallion dalt küldök neked, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm mindenkinek, akinek segített minket.
0: Reméljük, hogy hallották ők is az üzenetet. Igyál meg egy citromos limonádét, vagy inkább valami erősebbet.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Köszönöm, szia.
0: Hát ezt még hallgatni is horrorisztikus. Nem gondoltam, hogy ezt tényleg el kell még mondani, de tűzgyújtási tilalom van június 25-e óta egyébként Magyarország teljes területén országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. És ezt most nagyon-nagyon komolyan be kell tartani. Megan Thee Stallion, Dua Lipa a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió, ez csak igazi mai sláger. Megy és a gyors közlekedési info M7-es, Köröshegyi Völgyhíd Budapest felé, a 121-es kilométernél 2 kilométer torlódás egy műszakhibás jármű miatt. Kuki jön a Before Party Show-val, Summer Edition, vagyis 2 órán át szólnak mixben az igazi mai slágerek. Én Kismerti voltam, és holnap is jövök.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió 1, csak igazi, ma is legyermegy. Ő volt Blondish, és Never Walk Alone. Oh yes, my friend. Mehetünk tovább. Érkezik egy újdonság, pedig ez egy régi zene. Hogy lehet ez, kukikám? Elmondom. Az a divat, hogy sokan feldolgoznak a régi slagerek. Volt valamikor egy isteni szám. Ez volt a szám címe, hogy Insomnia. Faithless, de imádtam. És 2026-ban úgy döntött BB Rexha, hogy feldolgozza, és ad egy új szám címe, azaz New Religion. Hát el kell mondjam, elég jó sikerült velem is, uraim.

Barátom Kárner Elegyütt. Jó barátom Kárner. Igen, ültünk stúdióban, gondolkodtunk, dolgoztunk, hogy egy jó kis nyarislegél szeretnék nektek csinálni. Hát ez így sikerült, a szám címe Fire! Szóval elök fiúk, itt a Before Party Show Summer Edition. Fogadok sok szeretettel Cookie Kárner, Fire! És akkor kérdezik, ki az énekesnő? Elmondom, Alexia. Eni, úgy hívják a hölgy, hogy Alexia. Jó hangja van, az biztos. A lepkukikám, nem kell dulmálni. Sok zenéj!

DJ Roland Soïch, Fischer, Rada Schul, egy pár hét ezelőtt a Tomorrowland-ben a kisgyerek ott volt vele, és ott volt a Kevreputnál Fischer mellett. Olyan szép volt ezt látni, hogy a gyerek érvezte, hogy az apuka itt zenél több ezer ember előtt. Nagy dolog, Rada Schul Fischer tényleg isteni DJ, producer, nem lehet belekötni, érkezik a legújabb dal tőle, a szám címe Rain, oké? Oké. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? És van egy jó hírem, 13 percig nem beszélek, ez jó nektek? Hát, ahogy mondtam, jöjjön Fischer, Rain, itt

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: karrierjaival. A színpadon ATV! Terry Corsten! Umek! Dahul! A Brooklyn Bounce! DJ Quicksilver! És a 2000-es évek legjobb hazai DJ!
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
9: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jogaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
10: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
11: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Mondjatok egy nemzetet, és akkor mondom, hogy mit mondanak.
13: Törökök.
12: A törökök azzal fenyegetnek, hogy nem kapsz kebabot.
13: Tehát a hát török... mennyire tipik.
14: Töltött szülőlevél marad, ennyi van.
12: Igen, a töltött szülőlevél marad a sültejben is. A németeknél bevett szülői dolog, vagy leginkább azt mondják, hogy nincs videójáték. Aha. Nem játszol PlayStation, Xbox videójáték, elveszem, nincs, nem kapod meg.
14: No Sauerkraut!
12: És ezt mondják a Benelux államok is, ahogy látom, bocsánat.
14: Szerintem ugye a németeknél van ennél durvább is, csak azt nem hozták nyilvánosságra.
13: Oké, Olaszország, tudod, az a csizma alakú lefele.
12: Lefele menjek? Igen. Hogyha nem viselkedsz jól, akkor ananászt kapsz a pizzádra.
13: Mennyire
12: jó arcok! Pizza with pineapple. Tehát ananászt kapsz a pizzádra, azzal fenyegetnek. Jó arcok!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Lalnak. Zene, akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Folytatódik a buli, itt a Rádió Jel, ahol csak igazi ma is legyen. Megye szerintem mindenki megszokta, de még egyszer hangsúlyozom, hogy minden délután 5 és 7 között mixelünk nektek az igazi ma is legereket. Velem is, szóval, hölgyeim és uraim, 15 óra múlt egy pár másodperccel, és egészen 19 óraig egy nagyot mix

Sonic is benne. Sonic a zenekesnő, csak szólok, jó? Na még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kellemes szórakozást, jó rágyózást, jó kikapcsolódást, és esetleg dolgoztok, kitartást kívánok nektek, én veletek vagyok, jó? Állj a pukikám, indíts be, buli, itt a Rádió Egyen, most!

9 óraig, mi leszünk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Oké? Before Party Show Summer Edition, hogy szóljon az igazi Mai Slágereket!

0: ez az igazi nyári sláger, hölgyeim és uraim. Na, iszok egy kis vizet, pihenek 3 percet, utána folytatok, és mixelek tovább nektek az igazi imás slágereket itt a rádió egészen 19 óraig, és érkezik Offenbach, igen, Head, Shoulders, Knees and Toes. Oh, jól mondtam?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Úszogumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít, kalapjakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
5: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és Cold Brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Svájci precizitás minden egyes csészében.
7: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
6: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
7: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
6: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
8: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
9: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
10: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ahoj mota, met pár, máš opět cez előtt, folytatódik a Before Party Show Summer Edition, azaz 19 óraig mixerek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül, és ahogy mondtani, akazik Offenbach, és Head, Shoulders, Knees and Toes, oké? 19 óraig bulizunk egy nagyot, jó? És 19 óraig 20 óraig időkívánság műsor, de nem tartunk még ott, fél órán keresztül, ahogy mondtam, mixelek nektek az igazi imáslágereket, itt arra jó egyen, ahol csak igazi imásláger megy, jó szórakozást!
1: Hi, this is Offenbach.
2: Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

Nico, oh yes. Ó, ami most következik, ezt nagyon szeretem. Music is the answer. Yes, my friend, your English is a little bad. Ez a szám címe. És ki ez előálló? Kicsit furi, de itt szól. Jesus Fernandez, Carl B. és Andrea Monta.

Summer Edition-nek, de holnap újra mixelek nektek az igazi mai slágereket, és ma este azért 20 órától érkezik diszkosi, de viszont 19-20 óraig élő kívánság műsor lehet kezdeni telefonálni a 0623 111 111-re, és nem sokára újra zenőnök érkezik Martin Garrix, Butterfly!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki a Jysk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Az 50 legjobb. Igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombaton.

0: új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Ciao a Rádió Egyen.
1: Hát igen, 2 órás mix után akkor is kívánság műsor itt nálunk. Lehet telefonálni a 0620-311-111-re, mint most kicsoda.
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Mi újság veled, drága Dávid?
2: Hát ma nagyon meleg volt, úgyhogy egész nap strandon voltunk. Közben meg ugye az elmúlt 2 órában téged hallgattunk, és megpróbáltam, hogy főhívlak, és hát sikerül eljönni. És úgy látom, hogy sikerült.
1: Hát nagyon jól látod, mert adásban vagy élőben. Na!
2: Sőt, nem is látom, hallom.
1: Adás, igen. Ez még a másik. Sokkal jobb. 2 kértél tőlem, Turn the Lights Off, ez egy DJ Duck remix, nagyon nagy zene. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldeném mindenki, aki ma egész napos strandon volt, és a nyakunkba ugrás, hogy legközelebb ilyet ne csináljanak, és hát a zenétől jobb kedvük lesz, és inkább másról foglalkozunk.
1: Jó, van, oké, uram, akkor pihenjen egy nagyot, masszázs a nyakon, jó, egy jó kis masszázs, ez jó fog esni szerintem. Vigyázz magadra, és köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Örülök neki, hogy beszéltünk, és további szép estét.
1: Köszönöm, ciao, szia, yes. Szia. Érkezik 2, Turn the Lights Off, itt a Rádió Egyen, ezt imádunk, kukikkel mindíts be.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: 19 óra múlt, 24 perc szerenek fiúk, esetleg vacsoraztok. Jó étvágyat kívánok nektek, ha úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedési info lenne, nyugodtan lett, szólni nekem a 0620-311-111-re. Kívánság mi sofóik nálunk, most kihez van szerencsém, haló, haló?
2: Zsolthoz, szia.
1: Hello, Zsolt, mi újság, hogy vagy?
2: Minden oké.
1: Okay. Minden oké? Okay. Bírod azt a meleget? Bírod?
2: Hát nehezen, de muszáj.
1: Muszáj, igen. Hát kicsit kanikula van, sőt jövő hét szerda egerítőleg marad az a nagy-nagy kanikula, de szerintem télen sírni fogunk, mikor hideg lesz, nem?
2: Így van.
1: Hát igen. Na, figyelj, kértél tőlem Loy és David Puentezel együtt a szám címe Golden Summer, azt kicsit nézel mondani. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: A barátaimnak, majd aki szereti.
1: Oké, okay. Rendben. Mi a program? Holnap vasárnap pihi, vagy kirándulás, vagy szabadság?
2: Pihenés. Egy kis meló.
1: Ja, pihenés, egy kis meló, vasárnap is. Jó,
2: akkor igen.
1: Kitartás neked, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm én is, köszönöm.
1: Ciao, szia. Érkezik akkor Loy, David Puentezel együtt, meg egyszer mondom a szám címe, Golden Summer, itt a Rádió Egyen, ez egy friss újdonság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor folyik nálunk egészen 20 óraig, bizonyíték következik a vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Halló, halló!
2: Szia, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, bírod azt talán meleget?
2: Én nagyon szeretem a meleget, de most már azt mondom, hogy ez már lehet, hogy nekem is sok.
1: Van valami program, hogy mész a strandra, vagy hogy szoktál üteni magad?
2: Igen, strandolni szoktunk, amikor csak tehetjük.
1: Jó van, akkor holnap az lesz, nem? Vasárnap?
2: Igen, így van.
1: Oké, rendben. Na, mit kértél tőlem?
2: Én Sam Feldnek a legújabb számát szeretném kérni.
1: Nagyon jó, a szám címe Heart Like Mine, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek a strandolásra, csúszdázásra, bulizásra.
1: Az igen, és közben szól a rádió egy, ugye?
2: Így van.
1: Oké, rendben. Akkor jó bulizást, jó strandolást nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen én is.
1: Ciao, szia.
2: Ciao.
1: Érkezik akkor a legújabb szám fel, nálunk, igen, a szám címe Heart Like Mine, oh yes my friend.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégén.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, ne menjetek sehova, hamarosan érkezik a diszkosi csapat, holnap újra találkozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hétvégét, jó bulizás, ha esetleg mentek ma este tancikálni, jó? És búcsúzom a legújabb Tam Impala, az nagyon jó, a szám címe Dracula, ojaj. De hiddetek,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
3: Aló, jó reggelt, szívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bementünk Saikám az ABC-be, 2 pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
2: Ő jó, adom.
3: Saikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
4: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
2: Igen, meg. Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
3: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
2: Vigyázz magadra! Örülünk, hogy beszéltünk.
3: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et.
2: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
4: Megvan, Csefu!
5: Esküszöm, nem.
2: Hagyjál
5: már. Megvan, kertész. Szia, Csefu, tartsad.
2: Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
6: Sziasztok.
2: Te vagy az igazi Csefu?
6: Én vagyok az igazi Csefu.
2: Csefu! Állsz egy kabátba. Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
6: Kék.
2: Így van, hát téged most már egy ország ismert, Csefu, mert állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
6: Hát régi barátom. Hát...
2: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
6: Nem, láttam milliárd, hogyan? Számat sem tudom különben.
2: Jaj, nem tudod a számát sem.
5: Hát
4: de hogy lettél, Csefu?
6: Majd ez hosszú történet, mert beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na,
2: Mi történt? Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Ő volt az igazi Csefut.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Konvoj PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, indul a Diszkósit Rádió Show a stúdióban. Konvoj PG, én DJ Junior, Bárány Attila elküldte a mixet, de mindhárman köszönjük Kecskemétnek, hiszen tegnap fantasztikus volt a Diszkósit.
2: Mindenféleképpen egyébként Kecskemét szerintem mind a hármunk szívében külön helyet foglal el, annak idején nagyon-nagyon sokat jártunk oda, és jó volt megint ott lenni. Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messző, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, már érdemű publikum, jó magam, Konvoj PG, itt leszek ma este egészen este 9-ig, utána pedig megyek ide a Kopaszi gátra, Rio Classic, szóval tessék majd megérkezni. Most pedig a Switch Disco lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkósit Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Rádió Show, bár ennél a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Jövő héten 2 bulink is lesz, de ugyanazon a helyszínen egyébként. DJ Oti vendégei leszünk, tessék felkészülni, mert finoman szóval nem lesz egyszerű bejutni erre a rendezvényre, már jó korán tessék odajönni majd a Hajógyári szigethez, de tényleg jó korán.
1: Hát remélem, én azon gondolkozom, hogy egyébként, hogy jó, én hogy fogok bejutni. Lehet, hogy egyébként hajóval kéne menni, ezen gondolkoztam.
0: Hát az lesz a leggyorsabb egyébként.
1: Az a leggyorsabb egyébként is ott kikötni valahol, és akkor szépen fölcsusszanunk, hátul bemegyünk a backstage-be. Na mindegy, Bárány Attila mixel egyébként, hiszen ő is ott lesz jövő héten. Az after party-n együtt zenélünk, majd a diszkos itt lesz, tehát egy külön, nem is tudom, sátorban talál, vagy helyszínen. Még részleteket én sem tudok teljesen, az Attila többet tud, erről viszont ő nem tudja elmondani, viszont zenél nekünk itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik. Hugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin közös, a Shine a saját remixében szól a diszkos itt be.

0: százszerzelek tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínűlő diszkósít a Rádió 1-en. Én még szerettem volna megköszönni egyébként a balatoni Bobnak is, hogy mennyire jó volt. Még a Bárány nem játszott, ott a Peti már volt, én voltam többször, és még leszünk is, és még az is előfordult, hogy egyszer csak augusztus végén, úgy hirtelen meglepetésbe csinálunk oda egy diszkósít bulit, erről is egyeztetünk, úgyhogy minden előfordulhat.
1: És az is előfordulhat, hogy már is jön a No Dolls, Nothing Like the Original itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkósít Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show Bárányától a nélkül, DJ Juniorral és velem, Hambai PG-vel. A mai este folyamán egyébként Bárány Attilával egyetemben a Kopaszi gátó már délután elkezdünk mocorogni, és egészen pontosan olyan körülbelül évfélig ott leszünk és szórakoztatunk, csak is kizárólag régi riós kedvencekkel.
1: A Hugo French Montana, David Guetta, Aida Martin féle Shine kikerült a DJ Junior videó csatornára. Nézzétek meg a YouTube-on, meg az új dalom is kimon a Day by Day, és még az jutott eszembe, hogy következő előadó ugye magyar, és a Peti nagyon sokat játsz a zenét, sőt szerintem ő játszott először Magyarországon ezeket a zenéket, és most láttam egy képet ezzel kapcsolatban, hogy a Warner kiadónál egyeztet Imani Angel kedvese, és hát remélhetőleg kötnek egy nagyon jó szerződés vele, és még nagyobb lesz a neve, még több zenét tud gyártani, és a terjesztését úgy igazán beindítják, hiszen ez a legfontosabb szerintem a zeneiparban, jó helyre kerül. És ha már róla beszéltem, akkor vele is megyünk tovább itt a rádió, jön az I'm Alive Bárány Attila remixében, Imani Angel a diszkosítben.

0: Ez a Rádió 1-es is olyan diszkos, itt Rádió Show. Itt vagyunk veletek immáron 20 éve. Idén is lesz természetesen a 21. születésnap, valamikor december elején fogjuk ünnepelni. Még jó néhány meglepetés rendezvényünk is van, amiről egyelőre nem beszélhetünk. Többek között mondtam, hogy egyeztetek egyébként ezzel a bizonyos balatoni Bob helyszínnel is, mert nekik is lesz születésnapjuk, még az is előfordulhat, hogy ott lesz diszkosít is. Ezen kívül, amiről már beszéltünk publikusan, hogy jövő héten szombaton ugye a DJ Oti rendezvény after partján fogunk játszani. Lesz egy külön diszkosít, szerintem sátor, és itt fejenként 1 óra 20 perceket fogunk majd pörgetni, hogyha jól tudom, és hogy még mit fogunk ott csinálni, na az meglepetés.
1: És ha már szóba hoztad a jövő hétet, akkor mindenféleképpen elárulom, hogy pénteken majd én leszek Balatonfűzföldön, bobozni fogok, ugyebár ott, ahol DJ Junior is eléggé sűrű megfordult ezen a nyáron, és még érkezünk majd, ugyebár szombaton a két ott is fellépés után pedig még 5 tevénre az egyik kedvenc helyszínemre fogok ellátogatni. Szenzációs a család és a rezidens, aki üzemelteti ezt a helyet, nagyon-nagyon várom már, hogy érkezzek oda is. Most pedig már is menjünk tovább, jön egy Pólókenfoldal, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy, a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show, bár ennettől a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Búcsúzunk ma estére, meg is kezdem a sort, ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek Hanvai PG voltam. Nagyon-nagyon fontos, hogy a YouTube csatornámra két mix is kikerült ezen a héten, ugyebár a Guinness Record kísérletünkből az első 6 órás mix, illetve az elmúlt hét szombatján játszott 1 órás mixem, amelyet a Debreceni Campus Festivalon pörgettem. Ma este ugyebár Kopaszigát, jövétről már beszéltem az előző komban, én ezzel búcsúzom, Hanvai PG voltam, szevasztok!
1: Nekem pedig kikerült a Hugo French Montana, David Guetta, Aiden Martin féle Shine DJ Junior Remix a YouTube csatornámra. Ezen kívül kint a DJ Junior új dal a Day by Day és videoklip formájában, úgyhogy nézzétek meg és kövessétek a csatornát. Én legközelebb csak holnap este, de akkor itt leszek 8-tól a rádió egyen, hiszen mixelni fogok vasárnap is, a hét utolsó napján találkozhatunk, és jövő szombaton együtt ugye a srácokkal diszkosítezünk a DJ Oti partiján. Lesz egy publikus dolog, amely after party, és hogy még milyen meglepetés jön, na azt találjátok ki, de ha nem találjátok ki, akkor jövő szombaton mindenféleképpen a helyszínen majd kiderül. Én ezzel búcsúzom, meg azzal, hogy Bárány Attila mixelt. Ma este viszont találkozhatunk Budapesten az Erzsébet híd budai hídfőjénél Bárány Attilával együtt. Made in Ibiza lesz. Szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
2: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
1: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
3: Mentsük meg a barátainkat.
1: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
4: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
1: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a szombat este, mintha egy fesztiválon lennétek, úgy fogjátok érezni magatokat a következő 4 órában. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
2: Hello Geri, hello mindenkinek! Atyaik, durva belegondolni, hogy mennyire robog a nyár, és hogy milyen jó bulikon veszünk és fesztiválokon veszünk részt. Most már csak egy hónapunk van kielvezni ezt. Na nem mindegy, menjünk is tovább egy nagy kedven, menjünk tovább, hát kezdjük meg az első órát a World is Mine Radio. Most menjünk tovább. Hova menjünk tovább? El se kezdtük. Jóska gyerek.
1: Nem tartunk egy kis szünetet.
2: Hypatonnal fogok kezdeni, és az Out My Head. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása. Na Andris, hogy tetszik neked ez a Hugh Girl dal, ami hetek óta vezeti a Billboardot?
1: Nekem első perctől tulajdonképpen szerelem ez a dal, nem is olyan soká egyébként szeptemberben meglátogatja Magyarországot. Sokan támadják ezt a dalt ugyebár, mert ugye EI segítségével készült, és tulajdonképpen úgy hangszerelték össze. Mint producer én azt mondom, hogy én támogatom az új technikai kihívásokat, és én annak a híve vagyok, hogy lehet sírni a múlton, hogy minden jobb volt, és hogy akkor sokkal több művészi értéket adott tulajdonképpen, hogy mindent a producer talált ki, de nekem az a hitvallásom, hogy aki ebben nem áll bele, az lemarad. Úgyhogy EI, nem EI, ez a dal nagyszerűre sikeredett, és tulajdonképpen van ennek magyar vonatkozása is. Google Moving to the Sun, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Medúza, Do Wanna Go Home szombat este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött nem tudom, Andris, te hogy vagy a következő dallal. Én bármikor hallom, egyszerűen mindig úgy érzem magam, mintha mondjuk 2003 lenne.
1: Én meg nem tudom, hogy vagy veled, de mikor Bombsziklár nevét meghallom és hallom ezt a dalt, akkor mindig az Instagram, valamint a TikTok sztoriai jutnak eszembe, ahol a csajokat ilyen nagyon ilyen érdekes formában mutatja be, szexi formában mutatja be, úgyhogy én nagyon adom a karakterét Bombsziklárnak, nagyon jó pofa a figura, és nem mellesleg brutál jó zenéket csinál. Ilyen a következő is, ami I Can't Wait címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

Én a vértől félek, képzeld el, hogy gyerekkoromban jöttem rá, amikor betört egy szörfocizás közben az orrom, és elájultam tulajdonképpen a vérlát. Oh. Tehát, de mindegy, nem akarok ennyire véresztoriba belemenni, nem, még nem november van, hál' Istennek, hogy Halloween alkalmával ezekről beszélgessünk és ijeszgessünk titeket. Most inkább jó hangulatban akarunk titeket hozni a legjobb zenékkel, úgyhogy megyünk

0: megyek, és igyekszek megismételni azt a hangulatot, úgyhogy egy nagyon érdekes buliba fogok részt venni Debrecenben, ahol egy utcán fogok zenélni, utána pedig a kedvenc szexi szombatomra megyek.
1: Na akkor hajrá, engedünk is, ti pedig maradjatok, rögtön jön nyúlik!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: starts now. Well, it's
1: mine. Jó órában, szevasz, Nyúvi, ki vagyunk el?
2: Hello, Geni, szevasztok, Rádió 1-esek. Mondhatnám úgy is, hogy egy januári jóslat érkezik, mert én januártól pörgetem ezt a dalt. Jön a Loco Loco és Gordó itt a Rádió 1-en.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
0: A

0: Antonio.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: mine. Hello mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti.
3: Hello Augustus, hello Rádió Egyesek. Szia Geri, hoztam nektek egy igazán nagy durranást. Szerintem mindenki imádja. A TikTokon körüljárta a világot. Ez nem más, mint Tame Impala és a Dracula. Itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: The best DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: elmúlt egy órában. Milyen a ma este?
1: Pörgös-pörgös, már délután én buliból ugrottam be ide, és megyek is tovább Kecskemétre, úgyhogy meg se állok egész hétvégén. Tudod, Geri, ahogy szoktam mondani, még lehet.

0: hallod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
2: Are you ready?
0: Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben.
1: World is Mine Radio Show.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Elmúlt éjfél, sziasztok! Remélem, hogy mindenhol jó a buli. Nálunk Sub Pop a lemezjátszóknál a következő egy órában. Ő készítette a heti guest mixünket, ami egy zseniális zenével indul. Ez Rufus du Sol és az In the Moment.

0: Nagyon köszönöm, hogy minket hallgattok ilyenkor is. Nálatok a Rádió 1 szól, és benne a World is Mine Radio Show, a Guest Mixben, a lemezjátszóknál. Szappok!
1: Listen up, y'all, cause this is it. I've been looking for a hit, let me tell you this. They say downtown is the place it is. I want a new song, move with it. I say...

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World is Mine után is jönnek a legnagyobb kedvencek, sőt, egy World is Mine DJ most a folytatásban, DJ Metzger Viki, aki Nagy Mogival és Miss Mooddal az Édent hozza, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózás mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ő pedig Rúzsa Magdi, aki ott volt a kapuszon, hogy persze mi is, a rádió egy rádió esztégyen és óriási bulikkal, a videókat is érdemes megnézni, aki esetleg nem bulizott ott, vagy ott volt, és egy picit abból az élményből is szeretne. Na viszont egy újabb igazi mai sláger, most Swedish Disco Rehab, Sam Fed, és a Sleep Tonight szerintem óriási a dal. Ezt indítom már is a rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: a rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ő pedig már is Jennifer Lopez, aki az 57. születésnapját ünnepelte néhány nappal ezelőtt, utólag is sok boldogságot neki, és hogy milyen lendület van benne még mindig, azt most David Guetta oldalán mutatja. Az újdonság a Save Me Tonight a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lá.